0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: 1975, we brought you an album with a song.

0: FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
3: Nem vörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután

0: A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Milliárdos bírságok az online piac tereken. Sűrűbb lesz az éjszakai közlekedés. Kávéval mérik a drágulást Olaszországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piac terek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki, emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvivője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
2: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák, illetve jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsen a pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik pszichés nyomásgyakorlás alá a fogyasztókat, már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
1: Az augusztus 20-ai budapesti programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország több pontjára. Békés Csaba, Debrecen, Nyíregyháza, Eger, Miskolc, Pécs és Sopron felé is közlekedik majd vonat. Emellett sűrítik a híveket és a vonaljáratokat. A fővárosi metrók éjjel 2:30-ig járnak, és az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos is gyakrabban közlekedik. A tűzijáték előtt és után több hidat lezárnak, ezért a szervezők a metrók használatát javasolják. A tűzijátéktól megijedt kutyák hazajutását segíti a MOL. Az autópályák menti állomások kivételével szinte minden kúton, összesen mintegy 350 helyen tudják azonosítani az elkóborolt állatokat. Aki gazdátlan kutyát talál és biztonságosan meg tudja fogni, egy ilyen töltőállomáson is kérhet segítséget. Egyre többe kerül az olaszok napi kávéja. 5 év alatt csaknem negyedével emelkedett egy presszó ára. A bárpultnál elfogyasztott feketéért jelenleg átlagosan 1,29 € kérnek, de van, ahol már 1,5 eurónál is többe kerül. A drágulás hátterében az energia és más működési költségek növekedése, valamint a klímaváltozás áll. Az árak stabilizálódásához legalább 2 jó kávétermésre lenne szükség Brazíliában és Vietnámban. Ma nemzeti ünnepünkön több órás napsütésre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel, de délután északon és északnyugaton már mozgolódhat a légkör. Arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, az északnyugati tájakon pedig hevesebb zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakulhat. Úgy tűnik, holnap is maradhat a forró napos idő, de főként északon újra előfordulhat záporzivatar. A hétvégén valamivel mérséklődhet a hőség, de maradhat a nyári idő, helyenként frissítő záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: úgysem felelnél.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet. Mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szerepet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami. Ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt,

a veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: Éveszt, hogy látsz, szagosz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. Garázdaság miatt indult eljárás. Újabb szőlőkben jelent meg az aranyszínű sárgaság. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 17-e van, hétfő. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 20-a van, csütörtök. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. A hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte, megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott. Mondta el rádiónknak Burján István néprajzkutató.
3: Készen vannak az aratások. A friss búzát megőrölték, ebből készül az új kenyér. A hagyomány azt mondta, nagy kenyeret kellett sütni, kiveszik a kemencéből. A gazda keresztet vetett a kenyérre, középét vágja ketté, és nagy szeleteket vág, megkente jó zsírral, azt akarta eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznó ólba olyan koca, amiből majd lehet zsírnya.
2: Garázdaság miatt indult eljárás egy férfi ellen, miután családi konfliktus fajult el Füzesabonyban. A két család között óvodás gyermekeik vitája miatt alakult ki feszültség, amelyet a férfi személyesen akart rendezni. A szóváltás közben azonban belerúgott ismerőse kapujába, amelynek lemezborítása beszakadt. A rongálással több mint 25 ezer forintos kárt okozott. A férfi később beismerte tettét, megbánását fejezte ki és bocsánatot kért, amit a sértett elfogadott. A füzesabonyi járási ügyészség egy évre feltételesen felfüggesztette a vádemelést, írja a heol.hu. Újabb szőlőültetvényeken igazolták az aranyszínű sárgaság jelenlétét az Egri borvidéken. Ostoroson 3 parcellában, Andornak táján pedig egy területen összesen 5 fertőzött tőkét találtak. A növények körül 1 kilométeres fertőzött körzetet, valamint további 3 kilométeres védőzónát jelöltek ki, amely Eger, Novaj, Szomoja, Maklár és Szihalom határát is érinti. A beteg tőkéket gyökerestől meg kell semmisíteni, az érintett területekről pedig tilos szőlőszaporító anyagát elszállítani. A gazdálkodóknak az aranyszínű sárgaságot terjesztő amerikai szőlőkabuca ellen is kötelező védekezniük. Heves vármegyében korábban többek között Eger, Egerszalók, Abasár, Verpelét és Visonta térségében is azonosították már a betegséget, írja a Heol. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat. Továbbra is védekezni kell ellenük. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint egyre elfogadottabbá válik hazánkban a biológiai szúnyoggyérítés. A természetben előforduló baktérium által termelt anyaggal pusztítják el a lárvákat, mielőtt kifejlődnének. Ugyanakkor a lakosság is sokat tehet a megelőzésért.
4: A biológiai gyérítésre való átállásnak most már talán a legnagyobb elfogadottsága van, de azt mindig tudni kell, hogy ez nem váltja fel a kémiait, ez inkább az elgondolásban változtat, és rendkívül nagy szerepe van a biológiai gyérítés sikerességében annak, hogy a lakosság is tudja a dolgát, mindenki odafigyel a kertjében, hogy ne tenyésse a szúnyogokat azokban az elfelejtett kis vízgyűlemekben, amiket esetleg a bokor alatt lehet fellelni egy-egy otthagyott autógumiban vagy egy elfelejtett vödörben, mert hogy ezekben a helyeken több ezer szúnyog is ki tud kelni. Úgyhogy ha mindenki teszi majd a dolgát, akkor az úgynevezett integrált szúnyogkezelés meg tud valósulni, aminek bizony része, markáns része a biológiai gyérítés is.
2: Egri és füzesabonyi tűzoltók is részt vettek a vasárnap hajnalban történt súlyos M3-as buszbaleset mentési munkálataiban. A lengyel autóbusz Mezőkeresztes közelében tért le az autópályáról, majd az árokba hajtott és az oldalára borult. A járművön 59-en utaztak, a tragédiában 12 ember életét vesztette, 47 sérültet pedig a mentők láttak el. Többen a 24 tonnás autóbusz alá szorultak, ezért a tűzoltók előbb csörlővel emelték meg a járművet, majd 2 nagy teljesítményű daru segítségével állították kerekeire. A roncs alól 11 embert emeltek ki. A sérültek ellátásában 14 mentőegység vett részt, a betegeket többek között az Egri kórházba szállították. A rendőrség büntető eljárásban vizsgálja a tragédia körülményeit, a busz egyik sofőrjét őrizetbe vették, tudósít a Heol. Jótékonysági tanszergyűjtést szervez a gyöngyösi felsővárosi katolikus karitász a nehéz helyzetben élő családok iskolakezdésének segítségére. Augusztus 28-áig új vagy jó állapotú, még használható iskolai felszereléseket egyaránt várnak. Egyebek mellett iskolatáskákat, toltartókat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket, számológépeket, uzsonnás dobozokat és kulacsokat lehet felajánlani. Az adományokat a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskolában, valamint a Felsővárosi Római Katolikus Főplébánia irodájában lehet leadni. A gyűjtéshez magánszemélyek és vállalkozások is csatlakozhatnak. A tanszereket rászoruló gyöngyösi családok gyermekei kapják. Tudta meg a gyöngyösma.hu. Rendkívül sok munkát adnak idén a vegetációs tüzek a hevesi tűzoltóknak. Az év eleje óta már 502 alkalommal riasztották az egységeket szabadtéri tűzesetekhez. A lángok összesen több mint 386 focipályányi területet érintettek. A héten legutóbb gyöngyös halászon 2 hektáron égett a bozót, Kömlőn pedig csaknem 4 hektáron pusztítottak a lángok, és egy fáskamra is kigyulladt. A Vármegyei Katasztrófavédelem közleménye szerint a szabadtéri tüzek 99%-a emberi felelőtlenségre vezethető vissza. Hevesben továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben, így az erdőkben és azok 200 méteres környezetében még a kijelölt helyeken is tilos tüzet gyújtani. A hatóság arra is figyelmeztet, hogy az útmenti száraz növényzetet akár egy eldobott, égő cigarettacsikk is pillanatok alatt lángra lobbanthatja. Ősztől átalakul és egységesebbé válik az önkormányzati óvodák étkeztetése Egerben. A Kertvárosi Intézményegység 4 tagú óvodájának ellátása ismét az egri bölcsődei és óvodai intézményhez kerül. Ezzel valamennyi önkormányzati létesítmény étkeztetését saját rendszerben szervezik meg. Adta hírul a Heol. A városi főzőkonyhákon ezt követően is jelentős, naponta több mint 400 adagnyi szabad kapacitás maradhat. Felmerült ezért, hogy a konyhák a jövőben további intézményeket, közösségeket, vagy akár közvetlenül az egri lakosságot is kiszolgálhatnák. A város most azt vizsgálja, milyen formában és feltételekkel lehetne bevezetni ezt a lehetőséget, és arról is várják az egriek véleményét, lenne-e igény a szolgáltatásra. Riasztóan magas volt a kifogásolt játszóterek aránya a Vármegyében az idei fogyasztóvédelmi ellenőrzéseken. Az év első felében 13 játszóteret és 93 eszközt vizsgáltak meg, és 11 helyszínen találtak valamilyen jogsértést. Ez 85%-os arány, miközben országosan a vizsgált játszóterek 37%-ánál merült fel probléma. A 93 ellenőrzött hevesi eszközből 81-et kifogásoltak a szakemberek. A legtöbb hiányosság a kötelező adattáblákkal volt kapcsolatos, de két esetben az előírt időszakos ellenőrzést sem végeztették el az üzemeltetők. Olyan játszótér is akadt, ahol nem tudták igazolni, hogy a korábban feltárt hibákat kijavították. A vármegyei vizsgálatok nyomán összesen 2 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabtak ki. A hatóság folytatja az ellenőrzéseket, a nyári szünet után pedig az óvodai és iskolai játszóterek kerülnek nagyobb fókuszba, írja a Heol. Továbbra is gyors ütemben csökken a Tiszató vízszintje a tartós aszály és az elégtelen vízutánpótlás miatt. A Kisköre felső vízmércénél 6 nap alatt mintegy 20 cm-es apadást mértek, a vízállás jelenleg 672 cm körül alakul. A tározóból közben folyamatosan párolog a víz, miközben az ivóvízellátásban is fontos szerepet tölt be a közép-tiszai térségben. A folyó alsó vízszintje Kiskörénél mínusz 349 cm-re süllyedt. Két héten belül akár az 560 cm körüli téli vízszintet is elérheti a Tiszató, számolt be róla a Vármegyei Heti Lap. Még meleg idő várható térségünkben. A délutáni hőmérséklet 32-33 fok körül alakulhat. A napsütés mellett azonban erőteljes gomoly felhők is kialakulhatnak. Több helyen záporokra és zivatarokra is számítani kell. A hevesebb zivatarokat erős széllökések és jégeső is kísérheti. A következő napokban fokozatosan mérséklődik a nagy meleg.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 20-a van, csütörtök, és a legjobb zenéket ezen a napon is hozom, mert hogy Magyarország államalapításának van az ünnepe a mai napon, ezáltal egy hosszú hétvége is kezdetét veszi, úgyhogy minden info érkezik hamarosan, addig is szóljanak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Krisztina Aguilera-val indulunk.
1: Best FM, a legjobb zenék.
6: Where's all my soul sisters? Let me hear you.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Spice Girls és a Show You Will Be There. Augusztus 20-a van, csütörtök, a magyar államalapítás ünnepe. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, a névnaposok az Istvánok, a születésnaposok között Sipos Pétert és Demi Lovátot köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon nyitotta meg kapuit 1953-ban Budapesten a Népstadion, ami később ugye Puskás Ferenc stadion lett, és most már Puskás Aréna áll a helyén, mert hogy az egykori Népstadiont lebontották, és egyébként ma tartják a debreceni virágkarnevált is. Hamarosan jövök majd a reggel témáival, mert hogy a mai napon is lesznek, természetesen egy kicsit a nemzeti ünneppel fogunk foglalkozni, és a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Ricky Martin és Mely a közöse, a Private Emotion, a folytatás pedig Nelly, ez a Hot in Here most itt a Besten. Szép reggelt!

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Private Emotion, Ricky Martin és Meja közös, és szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 20-a van, Magyarország nemzeti ünnepe és hivatalos államalapítása első Szent István emlékére, és a legjobb zenék mellett természetesen a mai reggel is témákkal fog telni, méghozzá körbejárjuk egy kicsit ezt az ünnepséget, jön a Magyarország tortája, és természetesen a cukormentes változata is majd 7 óra után, 8 óra után ellátogatunk a Magyar Ízek utcájába, és 9 óra után pedig a sportrovatba egy mai napon megrendezésre kerülő Európa Liga meccsről fogunk beszélni, de csak azért, mert a Ferencváros szerepel ebben, és nem akárki ellen, a Trabzonspor ellen, ahova most igazolt a Liverpoolból Mohamed Salah, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is, csak egy kicsi szünet, aztán a hírek után már is folytatjuk az ébredést és a napindítást. Martin Solveiggel jön a Rocking Music majd tőle.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. Garázdaság miatt indult eljárás. Újabb szőlőkben jelent meg az aranyszínű sárgaság. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. A hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte, megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott. Mondta el rádiónknak Burján István néprajzkutató.
2: Készen vannak az aratások. A friss búzát megőrölték, ebből készül az új kenyér. A hagyomány azt mondta, nagy kenyeret kellett sütni, kiveszik a kemencéből. A gazda keresztet vetett a kenyérre, középét vágja ketté, és nagy szeleteket vág, megkente jó zsírral, azt akarta eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznó hólba olyan koca, amiből majd lehet zsírnya.
1: Garázdaság miatt indult eljárás egy férfi ellen, miután családi konfliktus fajult el Füzesabonyban. A két család között óvodás gyermekeik vitája miatt alakult ki feszültség, amelyet a férfi személyesen akart rendezni. A szóváltás közben azonban belerúgott ismerőse kapujába, amelynek lemezborítása beszakadt. A rongálással több mint 25 ezer forintos kárt okozott. A férfi később beismertetettét, megbánását fejezte ki és bocsánatot kért, amit a sértett elfogadott. A füzesabonyi járási ügyészség egy évre feltételesen felfüggesztette a vádemelést, írja a heol.hu. Újabb szőlőültetvényeken igazolták az aranyszínű sárgaság jelenlétét az Egri borvidéken. Ostoroson 3 parcellában, Andor naptáján pedig egy területen összesen 5 fertőzött tőkét találtak. A növények körül 1 kilométeres fertőzött körzetet, valamint további 3 kilométeres védőzónát jelöltek ki, amely Eger, Novaj, Szomoja, Maklár és Szihalom határát is érinti. A beteg tőkéket gyökerestől meg kell semmisíteni, az érintett területekről pedig tilos szőlőszaporító anyagát elszállítani. A gazdálkodóknak az aranyszínű sárgaságot terjesztő amerikai szőlőkabuca ellen is kötelező védekezniük, írja a Heol.

0: Még meleg idő várható térségünkben. A délutáni hőmérséklet 32-33 fok körül alakulhat. Több helyen záporokra és zivatarokra is számítani kell. A hevesebb zivatarokat erős széllökések és jégeső is kísérheti. A következő napokban fokozatosan mérséklődik a nagy meleg. A hétvégére már 27-30 fok körüli csúcshőmérsékletek valószínűek.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 20-a van, csütörtök, kezdetét veszi a hosszú hétvége, és természetesen a Magyarország állami ünnepe is a mai napon van, úgyhogy ennek kapcsán a következő órában foglalkozunk Magyarország tortájával és annak cukormentes változatával is, mert hogy ezt is meg azt is megválasztják, méghozzá az ünnephez kapcsolódóan, és a mai napon kelül először tálcára, úgyhogy majd jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé, ebből az órából van még hátra egy kicsi, úgyhogy rádiózzunk együtt, hamarosan jövök többi részlettel.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, 7 óra után pedig Magyarország tortája kerül majd terítékre így a reggeli mellé, ugyanis a mai naptól lehet majd ezt megkóstolni, például a Magyar Ízek utcájába, de minden apró kis részletet hozok, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Velem tart majd, 7 óra után Mau Chao is, a Bongo Bonga jön majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Webáruházak szabálytalanságai. Nagy vasútfejlesztések hevesben. Összefogott Balaton a háztűzben otthonát vesztett családért. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 20-a van, csütörtök. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piac terek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki, emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvívője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
2: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák. Ez jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsenek pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik pszichés nyomásgyakorlás alá a fogyasztókat. Már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
1: Több vármegyénket érintő beruházás is szerepel az Európai Uniós forrásból tervezett vasútfejlesztések frissített listáján. A legnagyobb ezek közül a 60 füzes abonyvonal rekonstrukciója. A pályát a tervek szerint 160 km/órás közlekedésre alkalmasra építenék át. A fejlesztés támogatási igénye 105 milliárd forint. Füzesabony villamos alállomásának korszerűsítése is szerepel a programban. Egerben az Eger és Eger-Felnémet közötti elővárosi vasúti szakasz fejlesztését készítenék elő, amely a városközpont jobb vasúti elérését szolgálná. Erre 1,6 milliárd forintot fordítanának az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére. Áll a Heol összefoglalójában. Példás összefogással segítik Balatonközségben azt a 3 generációs családot, amelynek otthonában szombaton pusztított tűz. A lángok 2 műhelyt és a velük összeépült családi ház tetőterét is elpusztították, ezért a lakóknak ideiglenesen el kellett költözniük. A károsultak segítségére szinte az egész település megmozdult, bútorokat, ruhákat és más felajánlásokat is kaptak, számolt be róla a Vármegyei Hetilap. Ma még kánikulai melegre készülhetünk térségünkben. Napközben 33 fok környékére emelkedhet a hőmérséklet. A napsütés mellett egyre több gomoly felhő jelenhet meg az égen. Záporok és zivatarok több hullámban is kialakulhatnak a térségben. A hevesebb zivatarok környezetében viharos széllökések és jégeső sem kizárt. A füllett meleg időt ezt követően fokozatos lehűlés váltja fel.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Magyarország tortájával fogunk foglalkozni, mert hogy megválasztották, és a mai naptól lehet megkóstolni. Augusztus 20-a van, csütörtök, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, hozok erről minden részletet, mert hogy egyébként Magyarország nemzeti ünnepe van, az állam alapítást ünnepeljük, és természetesen a legjobb zenéket is hozom. A Black Eyed Peas-szel indulunk.
0: Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM a legjobb zenék, mint minden évben, idén is, augusztus 20-ára megválasztották Magyarország tortáját, és egy ideje a cukormentes változatát is. A jubileumi 20. alkalommal megrendezett Magyarország tortája verseny kötelező alapanyagjai a Hungarikumnak számító rögös túró és a tejföl voltak, amelyek felhasználásával rekord mennyiségű 60 nevezés érkezett a megmérettetésre. Magyarország tortája a bíbor fehér nevet kapta, az alkotók megvédték a tavalyi győztes címüket, a gyulai kézműves cukrászda szakemberei készítették el. Az ízvilága pedig erdei bogyós gyümölcsök, pirított mandula, sejmes tejfölös mausz, rögös túró, édes fekete ribizlibor, csokoládé, vanília, citrom és liofilizált málna harmonikus összetétele. A cukormentes győztes pedig a Szilva Fácska nevet kapta, amelyet a balatongyöröki Promedán kávéház szakemberei készítettek el. Az ízvilága a gyerekkori Szilva lekvár főzés emlékeit hozza vissza, van benne Szilva, diós, roppanos tejcsokoládé és frissességet adó zöld tea. És hogy hol kóstolhatjuk meg? Hát a mai napon augusztus 20-ától a Várkert bazárnál megrendezett Magyar Ízek utcájában, valamint országszerte közel 500 cukrászdában lehet megkóstolni. A legjobb zenékkel pedig most jövök, még a reggeli mellé, a tortázást még kicsit félretesszük, és itt lesz velem az All For One, az Ice Ferrell, na meg Sean Paul és a Get Busy. Szép reggelt!

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Stars, a Simply Red-től szép reggelt kívánok mindenkinek, és természetesen az ébredést és a napindítást így augusztus 20-án is folytatjuk a legjobb zenékkel, csak egy rövid szünet, friss hírek, infók, aztán itt lesz velem például Alicia Keys és a No One.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe, do be do.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Tartsunk mértéket a rágózásban. Új korszak az Egri Gárdonyi Géza Színházban. Új dolgozókat képeznek a Gyöngyösi Kórházban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 20-a van, csütörtök. Tartsunk mértéket a rágózásban is. Egy friss kutatás szerint a rágógumizással is jelentős mennyiségű mikroműanyag juthat a szervezetünkbe. Pilling Róbert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatója rádiónknak korábban elmondta, a mai rágógumik többsége már élelmiszeripari műanyagokból készül, nem pedig természetes gyantából, mint korábban.
2: Az, hogy naponta több száz vagy több ezer mikroműanyag részes kerülhet a szervezetünkbe a rágógumikból, ez mindenképpen riasztó, de pánikra semmiképpen sem ad okot. Ennek a mennyiségnek a többszörösét juttatjuk a szervezetünkbe közönséges ivóvízzel, kifejezetten például palackos vízzel, vagy mondjuk a műanyagba csomagolt élelmiszerekkel. A rágógumi fogyasztást emiatt nem érdemes abba hagyni, hiszen például a szájhigiéne érdekében számos bizonyított jó hatással van a rágógumizás. Most már tudjuk azt, hogy hosszabb távon viszont lehet veszélyes. És érdemes ezért keretek közé szorítani, mint minden mást az életünkben.
1: Megkezdődött a 2026-27-es évad az Egri Gárdonyi Géza Színházban. A jelentősen megújult társulat a napokban tartotta évadnyitó ülését, miközben már a Quo Vadis és az 5. pecsét olvasó próbái is elkezdődtek. Szarvas József igazgató szerint műfajilag sokszínű, igényes és modern színházat szeretnének építeni, amelynek középpontjában az egri közönség áll. Az évadban klasszikus és kortárs darabok, zenés produkciók, táncelőadás és mesejáték is szerepel, emellett több vendégprodukció érkezik Egerbe. Az igazgató úgy fogalmazott, tisztességes, becsületes és jó színházat szeretnének kínálni a városnak. Számolt be róla a Heol. Több mint 101 millió forintos visszanemtérítendő támogatást nyert a Gyöngyösi Bugárt Pál Kórháza Nő az Esély program megvalósítására. A projektben 10 hátrányos helyzetű nő kap támogatott munkalehetőséget az intézményben, miközben általános ápolási és egészségügyi asszisztens képzésben is részt vesznek. A résztvevők beilleszkedését munkahelyi mentorálással és folyamatos szakmai segítséggel támogatják. Adta hírül a gyöngyösma.hu.

0: Még meleg idő várható térségünkben. A délutáni hőmérséklet 32-33 fok körül alakulhat. Több helyen záporokra és zivatarokra is számítani kell. A hevesebb zivatarokat erős széllökések és jégeső is kísérheti. A következő napokban fokozatosan mérséklődik a nagy meleg. A hétvégére már 27-30 fok körüli csúcshőmérsékletek valószínűek.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM a legjobb zenék, el is a kiszébresztett minket a No One-nal. Szép reggelt, augusztus 20-a van csütörtök, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, Magyarország nemzeti ünnepe van az államalapításról, az államalapító első Szent István király emlékére. Egyébként a névnaposok az Istvánok, a születésnaposok között Sipos Pétert és Demi Lovátót köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. 1953-ban megnyitotta kapuit a Népstadion itt Budapesten, amit később átneveztek Puskás Ferenc stadionra, és azóta lebontották, és a helyén a Puskás Aréna áll, és a debreceni virágkarnevált is a mai napon rendezik meg. A legjobb zenékkel pedig jövök, ebbe az órában van még pici hátra, mielőtt rátérnénk majd a 8 órára, de hogy mi lesz a témánk, azt még egy kicsit fedje majd homály, hamarosan elárulom majd az óra végén, de azt viszont mondom, hogy Britney még biztos, hogy hozza a Gimme More-t, na meg most szól a Kelemen kabátban dala, ez a Nem Tudom.
1: Nem tudom.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán ellátogatunk abba a Hízek utcájába, ahol meg lehet kóstolni Magyarország tortáját is, de egy kicsit jobban körbejárjuk, hogy mi is van ott pontosan, meg természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. A Fugees csapata már biztos, hogy itt lesz velem, a Ready or Not-tal majd 8 óra után. Ready or not, oh, here I go.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. Garázdaság miatt indult eljárás. Újabb szőlőkben jelent meg az aranyszínű sárgaság. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. A hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte, megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott. Mondta el rádiónknak Burján István néprajzkutató.
2: Készen vannak az aratások. A friss búzát megőrölték, ebből készül az új kenyér. A hagyomány azt mondta, nagy kenyeret kellett sütni, kiveszik a kemencéből. A gazda keresztet vetett a kenyérre, középét vágja ketté, és nagy szeleteket vág, megkente jó zsírral, azt akarta eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznó hólba olyan koca, amiből majd lehet zsírnya.
1: Garázdaság miatt indult eljárás egy férfi ellen, miután családi konfliktus fajult el Füzesabonyban. A két család között óvodás gyermekeik vitája miatt alakult ki feszültség, amelyet a férfi személyesen akart rendezni. A szóváltás közben azonban belerúgott ismerőse kapujába, amelynek lemezborítása beszakadt. A rongálással több mint 25 ezer forintos kárt okozott. A férfi később beismertetettét, megbánását fejezte ki és bocsánatot kért, amit a sértett elfogadott. A füzesabonyi járási ügyészség egy évre feltételesen felfüggesztette a vádemelést, írja a heol.hu. Újabb szőlőültetvényeken igazolták az aranyszínű sárgaság jelenlétét az egri borvidéken. Ostoroson 3 parcellában, Andor naptáján pedig egy területen összesen 5 fertőzött tőkét találtak. A növények körül 1 kilométeres fertőzött körzetet, valamint további 3 kilométeres védőzónát jelöltek ki, amely Eger, Novaj, Szomoja, Maklár és Szihalom határát is érinti. A beteg tőkéket gyökerestől meg kell semmisíteni, az érintett területekről pedig tilos szőlőszaporító anyagát elszállítani. A gazdálkodóknak az aranyszínű sárgaságot terjesztő amerikai szőlőkabuca ellen is kötelező védekezniük, írja a Heol. Még meleg idő várható térségünkben. A délutáni hőmérséklet 32-33 fok körül alakulhat. Több helyen záporokra és zivatarokra is számítani kell. A hevesebb zivatarokat erős széllökések és jégeső is kísérheti. A következő napokban fokozatosan mérséklődik a nagy meleg. A hétvégére már 27-30 fok körüli csúcshőmérsékletek valószínűek.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Augusztus 20-a van, csütörtök, Magyarország nemzeti ünnepe, az államalapítást ünnepeljük, és bejárjuk ebben az órában a Magyar Ízek utcáját, mert hogy ez minden évben ilyenkor kerül megrendezésre, no meg a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé, George Michael-lel indulunk.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék irány a Magyar Ízek utcája, a Kárpát-medence legjelentősebb gasztronómiai fesztiválja idén is augusztus 20-án kerül megrendezésre, azaz a mai napon, kapcsolódva a nemzeti ünnephez, a Várkert bazár és környékén. A Dunaparti forgatagban a hagyományos kulináris élményeket kulturális és családi programok, valamint koncertek egészítik ki. A látogatók megismerhetik a magyar ételkultúrát, és különböző tájegységek jellegzetes fogásait is megkóstolhatják. A helyszínen kézműves finomságokat is kipróbálhatunk, közöttük sajtokat, húsféléket, pékárukat, lekvárokat, mézeket és borokat. A rendezvény kiemelkedő fénypontjaként itt debütál Magyarország tortája, amelyet augusztus 20-án és 21-én hagyományos, illetve cukormentes változatban is kipróbálhatunk. Továbbá a hivatalos Szent István napi kenyér is itt kerül először terítékre. Tehát ez mind a mai napon a Várkert bazárban, tőlem pedig a legjobb zenék jönnek a folytatásba az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Fugees a Ready or Not-tal, na meg Seal a folytatásban, az Amazing-el itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Rihanna és a Pond Replay. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 20-a van csütörtök, a névnaposok az Istvánok, a születésnaposok között pedig Sipos Pétert és Demi Lovátót köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Magyarország nemzeti ünnepe van, az államalapítást ünnepeljük, méghozzá első Szent István király emlékére. 1953-ban, augusztus 20-án megnyitja kapuit a Népstadion, amit később Puskás Ferenc stadionra kereszteltek át, és azóta lebontottak, és a Puskás Aréna áll most a helyén, és a mai napon kerül megrendezésre Debrecenben a Virág Karnevál is. Egyébként 60 évvel ezelőtt volt az első, hogyha jól tudom, de az 57. alkalom, amikor ezt a karnevált megtartják. A legjobb zenékkel pedig jövök az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a rövid szünet után például majd Show Kingston és a Beautiful Girls.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Webáruházak szabálytalanságai. Nagy vasútfejlesztések Hevesben. Összefogott Balaton a háztűzben otthon átvesztett családért. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 20-a van, csütörtök. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piacterek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki. Emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvívője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
2: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák. Tehát jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsen a pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik szíhés nyomás gyakorlás alá a fogyasztókat. Már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
1: Több vármegyénket érintő beruházás is szerepel az Európai Uniós forrásból tervezett vasútfejlesztések frissített listáján. A legnagyobb ezek közül a 60 füzes abonyvonal rekonstrukciója. A pályát a tervek szerint 160 km/h közlekedésre alkalmasra építenék át. A fejlesztés támogatási igénye 105 milliárd forint. Füzesabony villamos alállomásának korszerűsítése is szerepel a programban. Egerben az Eger és Eger-Felnémet közötti elővárosi vasúti szakasz fejlesztését készítenék elő, amely a városközpont jobb vasúti elérését szolgálná. Erre 1,6 milliárd forintot fordítanának az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére. Áll a Heol összefoglalójában. Példás összefogással segítik Balatonközségben azt a 3 generációs családot, amelynek otthonában szombaton pusztított tűz. A lángok 2 műhelyt és a velük összeépült családi ház tetőterét is elpusztították, ezért a lakóknak ideiglenesen el kellett költözniük. A károsultak segítségére szinte az egész település megmozdult, bútorokat, ruhákat és más felajánlásokat is kaptak. Számolt be róla a Vármegyei Hetilap. Ma még kánikulai melegre készülhetünk térségünkben. Napközben 33 fok környékére emelkedhet a hőmérséklet. A napsütés mellett egyre több gomoly felhő jelenhet meg az égen. Záporok és zivatarok több hullámban is kialakulhatnak a térségben. A hevesebb zivatarok környezetében viharos széllökések és jégeső sem kizárt. A füllett meleg időt ezt követően fokozatos lehűlés váltja fel.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best of a legjobb zenék Show Kingstonnal ébredhettünk, ez volt a Beautiful Girls. Szép reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, és 9 óra után pedig sportrovatban Ferencvárosról beszélgetünk, mert hogy a mai napon folytatódik számukra az Európa Liga selejtező sorozat, így a nemzeti ünnepen, és hát egy olyan csapat ellen játszanak, ahol megasztár lett leigazolva nem olyan rég, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is hozom még egészen az óra végéig. Segivel megyünk tovább a folytatásba, szól a Bombastic.
1: Bombastic. We are the Bombastic, romantic, fantastic lover.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, 9 óra után pedig a sportvilágába látogatunk el, és a Ferencváros házatájékára megyünk, akik egyébként a mai napon Törökországban vannak, mert hogy folytatódik számukra az Európa Liga selejtező sorozat, ahol most a Trabzonspor ellen lépnek pályára, ahova nemrég leigazolták a Liverpool egykori megasztárját, Mo Salah-t, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. A Faithless Insomniája majd biztos, hogy dübörök 9 óra után. I can't get no sleep.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Tartsunk mértéket a rágózásban. Új korszak az Egri Gárdonyi Géza Színházban. Új dolgozókat képeznek a Gyöngyösi Kórházban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 20-a van, csütörtök. Tartsunk mértéket a rágózásban is. Egy friss kutatás szerint a rágógumizással is jelentős mennyiségű mikroműanyag juthat a szervezetünkbe. Pilling Róbert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatója rádiónknak korábban elmondta, a mai rágógumik többsége már élelmiszeripari műanyagokból készül, nem pedig természetes gyantából, mint korábban.
2: Az, hogy naponta több száz vagy több ezer mikroműanyag részes került a szervezetünkbe a rágógumikból, ez mindenképpen riasztó, de pánikra semmiképpen sem ad okot. Ennek a mennyiségnek a többszörösét juttatjuk a szervezetünkbe közönséges ivóvízzel, kifejezetten például palackos vízzel, vagy mondjuk a műanyagba csomagolt élelmiszerekkel. A rágógumi fogyasztást emiatt nem érdemes abba hagyni, hiszen például a szájhigiéne érdekében számos bizonyított jó hatással van a rágógumizás. Most már tudjuk azt, hogy hosszabb távon viszont lehet beszélni. És érdemes ezért keretek közé szorítani, mint minden mást az életünkben.
1: Megkezdődött a 2026-os 27-es évad az Egri Gárdonyi Géza Színházban. A jelentősen megújult társulat a napokban tartotta évadnyitó ülését, miközben már a Quo Vadis és az 5. pecsét olvasópróbái is elkezdődtek. Szarvas József igazgató szerint műfajilag sokszínű, igényes és modern színházat szeretnének építeni, amelynek középpontjában az egri közönség áll. Az évadban klasszikus és kortárs darabok, zenés produkciók, táncelőadás és mesejáték is szerepel, emellett több vendégprodukció érkezik Egerbe. Az igazgató úgy fogalmazott, tisztességes, becsületes és jó színházat szeretnének kínálni a városnak. Számolt be róla a Heol. Több mint 101 millió forintos visszanemtérítendő támogatást nyert a Gyöngyösi Bugát Pál Kórháza Nő az Esély program megvalósítására. A projektben 10 hátrányos helyzetű nő kap támogatott munkalehetőséget az intézményben, miközben általános ápolási és egészségügyi asszisztens képzésben is részt vesznek. A résztvevők beilleszkedését munkahelyi mentorálással és folyamatos szakmai segítséggel támogatják. Adta hírül a gyöngyösma.hu. Még meleg idő várható térségünkben. A délutáni hőmérséklet 32-33 fok körül alakulhat. Több helyen záporokra és zivatarokra is számítani kell. A hevesebb zivatarokat erős széllökések és jégeső is kísérheti. A következő napokban fokozatosan mérséklődik a nagy meleg. A hétvégére már 27-30 fok körüli csúcshőmérsékletek valószínűek.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A sportrovat augusztus 20-án sem marad el, és ennek apropója pedig az, hogy a mai napon folytatódik az Európa Liga selejtező sorozat a Ferencváros számára. Méghozzá Törökországban szerepelnek majd a Trabzonspor ellen, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Faithless Insomniája, a kezdés pedig a Down with the Trumpet C.
0: Best

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Látom, nem bírom el én sem.

Best FM a legjobb zenék, nemzeti ünnep, ide vagy oda, de a mai napon sem maradunk futball nélkül, méghozzá Ferencvárosnak köszönhetően, akik az Európa Liga selejtező sorozatnak az utolsó fordulóját kezdik meg, méghozzá Törökországban szereplő Trabzonspor ellen lépnek pályára, ott a törököknél, és hát az érdekessége az ennek a meccsnek, hogy most igazolt oda ehhez a csapathoz a Liverpool egykori sztárja Mo Salah, aki szintén pályára lép, úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog lesz, kíváncsian várjuk, hogy a Ferencvárosnak sikerül-e maga alá gyűrni a Trabzonsport, mert hogyha igen, akkor Mohamed Salah igazolása teljesen fölösleges volt a török élvonalban szereplő Trabzonspornak. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, méghozzá az ébredés és a napindítás mellé, magunk mögött hagyjuk a sportot, és zenél nekünk majd a Sok Lett Puma, az Always and Forever-t hozza a csapat, na meg Coolio, ugyanis most ő jön a Too Hot-tal.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM, a legjobb zenék.
0: A legjobb zenék.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

Best of them, a legjobb zenék, a Hanson tesók repítettek minket vissza a 90-es évekbe. Ez volt az M-Bab. Szép reggelt kívánok mindenkinek, még egy kicsit folytatom az ébredést és a napindítást, például majd a Take That-tel, jön majd a Babe tőlük, a folytatás pedig Christina Milian-é. Ez a When You Look At Me most itt a Besten.

még bennem. Én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni. Még nem tudom, hol

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk egészen délig. A következő órába garantálja majd a jó hangulatot például Tupac és a California Love.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. Garázdaság miatt indult eljárás. Újabb szőlőkben jelent meg az aranyszínű sárgaság. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. A hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte, megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott. Mondta el rádiónknak Burján István néprajzkutató.
2: Készen vannak az aratások. A friss búzát megőrölték, ebből készül az új kenyér. Hagyomány azt mondta, nagy kenyeret kellett sütni, kiveszik a kemencéből. A gazda keresztet vetett a kenyérre, középét vágja ketté, és nagy szeleteket vág, megkente jó zsírral, azt akarta eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznó hólba olyan koca, amiből majd lehet zsírnya.
1: Garázdaság miatt indult eljárás egy férfi ellen, miután családi konfliktus fajult el Füzesabonyban. A két család között óvodás gyermekeik vitája miatt alakult ki feszültség, amelyet a férfi személyesen akart rendezni. A szóváltás közben azonban belerúgott ismerőse kapujába, amelynek lemezborítása beszakadt. A rongálással több mint 25 ezer forintos kárt okozott. A férfi később beismertetettét, megbánását fejezte ki és bocsánatot kért, amit a sértett elfogadott. A füzesabonyi járási ügyészség egy évre feltételesen felfüggesztette a vádemelést, írja a heol.hu. Újabb szőlőültetvényeken igazolták az aranyszínű sárgaság jelenlétét az Egri borvidéken. Ostoroson 3 parcellában, Andornak táján pedig egy területen összesen 5 fertőzött tőkét találtak. A növények körül 1 kilométeres fertőzött körzetet, valamint további 3 kilométeres védőzónát jelöltek ki, amely Eger, Novaj, Szomoja, Maklár és Szihalom határát is érinti. A beteg tőkéket gyökerestől meg kell semmisíteni, az érintett területekről pedig tilos szőlőszaporító anyagát elszállítani. A gazdálkodóknak az aranyszínű sárgaságot terjesztő amerikai szőlőkabuca ellen is kötelező védekezniük, írja a Heol. Még meleg idő várható térségünkben. A délutáni hőmérséklet 32-33 fok körül alakulhat. Több helyen záporokra és zivatarokra is számítani kell. A hevesebb zivatarokat erős széllökések és jégeső is kísérheti. A következő napokban fokozatosan mérséklődik a nagy meleg. A hétvégére már 27-30 fok körüli csúcshőmérsékletek valószínűek.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 20-a van csütörtök, Magyarország nemzeti ünnepe, az állam alapítást ünnepeljük, és természetesen ezen a napon is hozom a legjobb zenéket egészen délig. A hosszú hétvége feelingjét megindítja nálunk Timbaland, Nelly Furtado és Justin Timberlake közöse. Ez a Give It To Me. Szép napot!
0: Best

Best of M, a legjobb zenék, ez volt Ákos és az ember maradj. Szép napot kívánok mindenkinek. Augusztus 20-a van, csütörtök, Magyarország nemzeti ünnepe, és az államalapítást ünnepeljük, méghozzá az államalapító első Szent István király emlékére. És hát hosszú hétvége kezdődik ezzel a nappal, úgyhogy mindenkinek indul a szabadság idézőjelesen, már aki egyébként megteheti, de hát nagyon sokan vannak így, úgyhogy rengetegen közlekednek az ország útjain, kitartást kívánok, és természetesen hozom mindenkinek a legjobb zenéket. Legyen szó munkáról, autóban ülésről, házi munkáról, lazulásról, mindenki jól fogja magát érezni, méghozzá majd az Ace of Base-nek köszönhetően érkeznek majd a Cruel Summer-rel, a folytatás pedig Tupac-é, ez a California Love most itt a Besten.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Sweet csapat, az Ace of Base. Szép napot kívánok mindenkinek. Tökre elfelejtettem mondani azt, hogy augusztus 20-án egyébként a névnaposok az Istvánok, a születésnaposok között pedig Sipos Pétert és Demi Lovátót köszönhetjük. Isten értesse az ünnepelteket. És egyébként egy tök érdekes dolog, hogy 1953-ban augusztus 20-án nyitotta meg kapuit az egykori Népstadion, amit később átneveztek Puskás Ferenc stadionra, azóta lebontották, és most már a Puskás Aréna áll a helyén, úgyhogy ez is az államalapítás ünnepén történt meg a múltban, a legjobb zenéket pedig most hozom majd a jövőben, méghozzá egy rövid szünet, és Pinkkel megyünk tovább, majd itt a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 11 óra lesz önnek a friss hírek, információk, utána pedig mai közös utazásunk utolsó órája jön majd el, amiben természetesen hozom a legjobb zenéket ugyanígy, méghozzá velem tart majd például James Morrisons, a You Give Me Something-gal érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Tisztavatással kezdődött az állami ünnep. Aknavetőgránátot találtak a Margit szigetnél. Már megkóstolhatjuk az ország tortáját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Felvonták a nemzeti lobogót az országház előtt az augusztus 20-ai állami ünnepen. A kossuth-téri ceremónián katonai tiszteletadással a himnusz hangjaira emelkedett a magasba a zászló. Az eseményen részt vett Bak András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forcsófer Ágnes házelnök is. A zászló felvonást a honvéd tisztek eskütétele követte. Magyar Péter beszédében úgy fogalmazott, országot építeni évek, évtizedek és évszázadok kitartó munkája. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter pedig arra emlékeztette az új tiszteket, hogy a rang felelősséggel is jár. Ősszel kerülhet a parlament elé az Európai Ügyészséghez való csatlakozás első jogszabálycsomagja. Ehhez az alaptörvényt is módosítani kell, és szabályozni kell a magyar-európai ügyészek kiválasztását. A büntető eljárást és a bűnügyi együttműködést érintő további változásokat várhatóan jövőre tárgyalják. Az Európai Ügyészség az uniós támogatásokkal kapcsolatos csalásokat, korrupciós ügyeket és a súlyos áfa csalásokat vizsgálja. Magyarország csatlakozási kérelmét júliusban fogadta el az Európai Bizottság. Második világháborús robbanó eszközök kerültek elő a Dunából a Margit szigetnél. A tűzszerészek egy sérült gyújtószerkezetű szovjet aknavetőgránátot, egy üres gránáttestet, egy vetőcsövet és egy ágyúgolyót találtak. A veszélyes szerkezetet elszállították megsemmisítésre, a többi tárgyat pedig a honvédség központi gyűjtőhelyére vitték. A művelet idejére lezárták a közeli szálloda környékét, de a korlátozást azóta feloldották. Már megkóstolható Magyarország tortája a bíborfehér. A gyulai kézműves cukrászda alkotása tejföllel, rögös túróval és erdei gyümölcsökkel készül. Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület elnöke rádiónknak elmondta, a jubileumi 20. alkalommal meghirdetett versenyre idén is sok nevezés érkezett.
2: Az idei versenykiírás a rögös túró és a tejföl tematikára épült. A cukrász kollégák között van versengési vágy, felhasznált alapanyagok tekintetében is nagyon kreatívak voltak, közkedvelt alapanyaghoz nyúltak a gyümölcsök tekintetében, de azért egzotikus citrus féléket is felhasználtak, izgalmas egzotikus fűszereket, a húfő és a kapor nagyon sok tortában megjelent.
1: Ma még a napsütés viheti a főszerepet, de délután az ország északi, északnyugati felé már magasabbra nőhetnek a gomoly felhők. Ezekből záporok, zivatarok pattanhatnak ki, északnyugaton akár hevesebb formában is. Délután 32-37 fokos hőség várhat ránk. Holnap is folytatódhat a füllett, zivatar hajlamos nyári idő. Sok napsütés mellett főként északon lehetnek záporok, zivatarok. Szombaton és vasárnap is marad a napos gomoly felhős idő, de a hőmérők már több helyen 30 fok alatt maradhatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A hosszú hétvége első napja augusztus 20-a, Magyarország nemzeti ünnepe. Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, már csak ebben az órában, de a legjobb zenékkel természetesen egészen délig. Itt lesz velem a Black Machine a How G-vel, de jön majd az Atomic Kitten is, a Madison Avenue is majd hoz egy dalt, a kezdés pedig a Sugar Babes-é.
0: Best FM!

Jazz FM a legjobb zenék. Dübörög a hosszú hétvége, szép napot mindenkinek. Augusztus 20-a van, csütörtök, Magyarország nemzeti ünnepe, az állam alapító első Szent István emlékére, mert hogy a mai napon alapította meg Magyar Királyságot. Aztán egyébként a születésnaposok között Sipos Péter van és Demi Lovato, a névnaposok pedig az Istvánok, Isten értesse őket. A legjobb zenéket pedig, ahogy mondtam, a legjobb zenéket pedig hozom egészen délig, nem fogunk unatkozni, például most a 90-es évek felejthetetlen slágerével fogunk visszarepülni a múltba. A Backstreet Boys jön, és a We Have Got It Going On itt a Westre. Yeah.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. A work után annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis érkezik Majoros Rita, ővé a délután egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig természetesen a mai napon is lesz Night Shift, úgyhogy mixben szólnak majd a legjobb zenék. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt, idáig visszhalt a Compact Discóval búcsú.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes.
1: Come on. Martinez, you ready, girl?
2: Come on.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Légiparádéval és fényshóval ünnepel az ország, jövő hétre teljes gőzzel működhet Paks, nagyobb önállóságot kapnak az iskolák. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több száz programmal ünneplik augusztus 20-át Budapesten. A Budai Várban megtartják a mesterségek ünnepét, emellett megnyílik a Magyar Ízek utcája, és díjmentesen látogatható az Országház. A Margit-szigeten családi programok és koncertek, a Városligetben katonai bemutatók lesznek, napközben pedig légiparádét tartanak a Duna felett. Az ünnepi Szent Mise után elindul a hagyományos Szent Jobb körmenet. Este 9 órakor kezdődik a félórás fénysó, amelynek részeként a korábbiaknál rövidebb tűzijátékot is rendeznek. Jövő csütörtökre vagy péntekre ismét teljes erővel működhet a paksi atomerőmű. Magyar Péter miniszterelnök szerint már biztos, hogy egyik működő turbinát sem kell leállítani. A jelenleg álló blokkokat vasárnap éjféltől fokozatosan kapcsolják vissza. A Dunába épített kőgát hatására 15 cm-re emelkedett a folyó, és az erőmű hűtővíz csatornájában is nőtt a vízszint. A paksi blokkok egy részét augusztus elején kellett leállítani a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Nagyobb beleszólást kapnak az iskolák működésébe az igazgatók és a tantestületek. A ma hatályba lépett módosítások bővítik a tankerületi iskolák vezetőinek munkáltatói jogköreit. A nevelőtestületek ismét maguk dönthetnek a pedagógiai programról, az éves munkatervről és az intézmény működési szabályzatáról. Megszüntetik a pedagógusok sztrájkjogát korlátozó egyes rendelkezéseket és erősítik a szakszervezetek jogait is. A tankerületi igazgatókat a jövőben pályázat alapján legfeljebb 5 évre nevezhetik ki. Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. A júniusi és júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom, a hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a kedvező folyamatok alapján sikeres utószezonra számítanak.
2: Bízunk benne, hogy ez a 20-a körüli időszak még jó vendégforgalmat fog generálni. Igaz, hogy a Balaton vízállása a korábbi évekhez képest alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minősége.
1: Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma nemzeti ünnepünkön több órás napsütésre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel, de délután északon és északnyugaton már mozgolódhat a légkör. Arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, az északnyugati tájakon pedig hevesebb zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakulhat. Úgy tűnik, holnap is maradhat a forró napos idő, de főként északon újra előfordulhat zápor, zivatar. A hétvégén valamivel mérséklődhet a hőség, de maradhat a nyári idő helyenként frissítő záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép csütörtöket, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és szép augusztus 20-át. Én Majoros Rita vagyok, a következő néhány órában én leszek itt önökkel, és hozom a legjobb zenéket, így a hosszú hétvége első napján is. Úgyhogy na nézzük, nyissuk ki a fülünket, és engedjük be a Margaret Island dalát. Jön az éjszaka, előtte még a Maroon 5 indítja az órát. Jön a Makes Me Wonder!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Hát remélem, hogy jól indul ez a hosszú hétvége, és hogy a mai nap is, és hogy lesz valami isteni program, amivel töltik ezt a hétvégét, de ha csak otthon lazítanának, szerintem az is teljesen rendben van. Hamarosan itt a nyár vége, van mit kipihennünk, és van mire rápihennünk, legalábbis szerintem, úgyhogy kapcsolódjunk ki együtt a mai délutánon remek zenékkel. George Michael és Mary J. Blige érkezik hamarosan, de itt lesz Akon is a Lollival, én pedig egész délután, úgyhogy indítom az Akvát, jön a Barbie Girl.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Best FM.
2: A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Augusztus 20-a délutánján is nagyon-nagyon sokan ültek autóba, utaznak ide-oda a programokra, és az augusztus 20-ai események miatt nagyon sok lezárás is van, főként itt Budapesten, de egyébként szinte mindenhol, úgyhogy jövök folyamatosan az információkkal, illetve ha önök is látnak, tapasztalnak valamit az utakon, tényleg bárhol az országban, akár ha sokan például a Balatonra mennek le így a hosszú hétvégére, akkor az M7-esről is jöhetnek az információk. 0620 55 55 155, ez a számunk, hívjanak vagy írjanak, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is. Várom a válaszokat. Ha pedig valamilyen jó kis programajánlatuk van, természetesen azt is várom, hát ha a többieknek is tudok egy kis kedvet csinálni a hosszú hétvégére. Jöhet ez is, jöhet az is, és jöhetnek a legjobb zenék a Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Well Hello és az Apu Vedd Meg. A folytatásban friss híreket hallgatunk, mert hogy elröpent egy óra a délutánból, és már egy óránál tartunk. A hírek után jön Madonna. És zenél majd Heinz Gábor Biga is Jankával.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ma zárva van a boltok többsége. A mentők is készülnek a fővárosi tűzijátékra. Maximalizálták az állami cégvezetők fizetését. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma zárva van a hagyományos üzletek, a posták és a gyógyszertárak többsége. Kinyithattak ugyanakkor a benzinkutak, a kisebb boltok, valamint néhány vendéglátóhely és franchise üzlet. Gyógyszert csak az ügyeletes vagy a folyamatosan nyitva tartó patikákban válthatunk ki. Holnap a boltok és a gyógyszertárak többsége visszatér a szokásos nyitvatartáshoz. A posták közül azonban csak azok nyitnak ki, amelyek szombatonként is fogadják az ügyfeleket. Az augusztus 20-ai budapesti programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország több pontjára. Békés Csaba, Debrecen, Nyíregyháza, Eger, Miskolc, Pécs és Sopron felé is közlekedik majd vonat. Emellett sűrítik a híveket és a vonaljáratokat. A fővárosi metró KL 2:30-ig járnak, és az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos is gyakrabban közlekedik. A tűzijáték előtt és után több hidat lezárnak, ezért a szervezők a metrók használatát javasolják. Összesen 56 mentési ponttal készül a fővárosi tűzijátékra az országos mentőszolgálat. A mentőegységek a dunapesti és budai oldalán előre kijelölt helyeken várakoznak majd, hogy szükség esetén gyorsan segítséget nyújthassanak. A pontok helyét a mentőszolgálat honlapján és az életmentő alkalmazásban találjuk. Maximalizálta a kormány az állami cégvezetők fizetését. A havi alapbér legfeljebb az országos átlagkereset mintegy 4-5-szöröse, az éves prémium pedig a fizetés 20%-a lehet. Az igazgatóságok és felügyelőbizottságok elnökei legfeljebb a minimálbér 1-3-szorosát kaphatják. Politikai vezetők ilyen tagságért nem részesülhetnek külön díjazásban. Minden ötödik nyári szabadidős létesítménynél találtak hiányosságot a fogyasztóvédők. Az év első felében 470 vidámparkot, kalandparkot, akvaparkot és más helyszínt ellenőriztek. Összesen 94 létesítménynél több mint 440 eszközzel kapcsolatban intézkedtek. Elsősorban az engedélyeket, a biztonsági tanúsítványokat, a kötelező tájékoztatásokat és a kezelők képzettségét vizsgálták. Az ellenőrzések az őszi szünetig folytatódnak. Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma még a napsütés viheti a főszerepet, de délután az ország északi, északnyugati felé már magasabbra nőhetnek a gomoly felhők. Ezekből záporok, zivatarok pattanhatnak ki, északnyugaton akár hevesebb formában is. Délután 32-37 fokos hőség várhat ránk. Holnap is folytatódhat a füllett, zivatar hajlamos nyári idő. Sok napsütés mellett főként északon lehetnek záporok, zivatarok. Szombaton és vasárnap is marad a napos gomoly felhős idő, de a hőmérők már több helyen 30 fok alatt maradhatnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Egy óra után is csak a legjobb zenék, így augusztus 20-a délutánján is itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Jöhet egy kis 50 Cent, vagy egy kis Salt and Pepper, imádom mindkettőt. Jön a Let's Talk About Sex utóbbitól. Madonna pedig nyitja az órát, jön az American Pie, én pedig csodás hosszú hétvégét kívánok mindenkinek. Élvezzék!
3: Best FM!

képlet. Vesztefem a legjobb zenék, az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vércsepp a Vérellátásért Alapítvány augusztus 22-én szombaton országos véradónapot tart, hogy a betegek számára a 4 napos ünnepi hétvége alatt is folyamatosan rendelkezésre álljanak a szükséges vérkészítmények. Mert hogy ugyebár a hosszú hétvégéhez kapcsolódó rövid munkahét, azt is jelenti, hogy kevesebben adnak vért, hiszen sokan elutaznak ilyenkor, vagy tényleg nagyon sok dolguk van. A kórházakban azonban az ünnepek alatt is folyamatos a betegellátás, mivel egyes vérkészítmények mindössze 5 napig tárolhatók, folyamatos pótlásuk elengedhetetlen, ezért nagyon-nagyon fontos, hogy a véradók ezekben a napokban is segítsenek. Úgyhogy augusztus 22-én, vagyis most szombaton országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat. A legtöbb helyszínen 8 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra, de indulás előtt érdemes tájékozódni az adott intézet pontos nyitvatartásáról. Egyébként a helyszínekről, pontos nyitvatartásról, időpontfoglalás lehetőségéről a www.ovs.hu/véradónap oldalon találnak részletes tájékoztatást, de a bestfmbudapest.hu oldalon is találnak információkat. Az Országos Vérellátó Szolgálat arra kéri a véradókat, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szánjon egy órát a véradásra. És mindig ezt szoktam mondani most már így többszöri véradóként, hogy nekünk néhány perc maximum kellemetlenség az életünkből, másoknak viszont az életet jelentheti, sőt, több embernek is tudunk így segíteni, úgyhogy aki teheti tényleg, mindenképpen gondoljon erre és szánjon akár egy órát a hétvégéjéből. A nevükben is köszönöm, szóval minden információ az ovs.hu-n vagy a bestfmbudapest.hu oldalán is találnak linkeket. Zenéket pedig itt találnak, úgyhogy Mika Grace Kelly-ével megyek is tovább, de előtte Olive, You Are Not Alone, itt a Best FM-en.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Az 52-es főúton Fülöpszálas és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométerek között több szakaszon is útépítők dolgoznak hétköznapokon. A fél útpálya le van zárva, úgyhogy azért emiatt ilyenkor is torlódásra kell számítani. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél pedig új

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Back to Black, Szerelembomba. Hát ezt a dalt és ezt a szöveget gyanítom, hogy mindenki legalább holnap estig énekelni fogja, úgyhogy szívesen pár másodperc, pár perc, és jönnek a legfrissebb hírek, mert hogy mindjárt 2 óra, utána érkezik a Westlife és az Uptown Girl. És a Hooligans és az eljátszott gyémánt is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Átadták az állami kitüntetéseket a nemzeti ünnepen. Sok nyári szabadidős létesítménynél találtak szabálytalanságot a fogyasztóvédők. Rekkenő hőség lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Állami kitüntetéseket adtak át az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából az Országházban. Az elismeréseket Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke adta át. Az államfő ünnepi beszédében hangsúlyozta a magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhető, hogy az ország több mint 1000 év után is fennmaradt. Baka András szerint a díjazottakat nem politikai vagy világnézeti alapon ismerik el, hanem azért, amit munkájukkal alkottak, felfedeztek, tanítottak, illetve azért, amit közösségükért tettek. Az eseményen Cserhalmi György színművész a Magyar Érdemrend nagy keresztjét vehette át. Kitüntették többek között Fülöp Botond ügyvédet is, aki a Novák Katalin volt köztársasági elnök lemondásához vezető kegyelmi ügy nyilvánosságra kerülésében játszott szerepet. Együttműködésre és békés ünneplésre szólított fel Erdő Péter bíboros augusztus 20-án. Az Esztergom budapesti érsek videóüzenetében arról beszélt, Szent István öröksége ma is arra kötelez, hogy megtaláljuk egymással a közös hangot, és együtt dolgozzunk mindazért, ami a hazához köt bennünket. A bíboros szerint fontos, hogy egyetértésben és békességben ünnepeljünk, valamint testvérként tekintsünk egymásra Magyarországon és a világban. Minden ötödik ellenőrzött nyári szabadidős létesítménynél találtak valamilyen hiányosságot a fogyasztóvédők. Az év első felében 470 helyszínt, köztük vidámparkokat, kalandparkokat és akvaparkokat vizsgáltak. Összesen csaknem 2400 berendezést és sporteszközt ellenőriztek, több mint 440 esetben tártak fel problémát. A hatóságok többek között a szükséges dokumentumok és tanúsítványok érvényességét, a kötelező tájékoztatásokat, valamint a veszélyesebb berendezést a megfelelően képzett személyzet meglétét vizsgálják. Az országos ellenőrzés sorozat az őszi szünetig folytatódik. Nincs több kérdés, pont került a Max Verstappen jövőjével kapcsolatos találgatások végére. A négyszeres Formula 1-es világbajnok 2030 végéig meghosszabbította a szerződését a Red Bull-lal. Az ország nagy részén napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. A déli délnyugati szél időnként megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számíthatunk. A hőmérséklet 32 és 37, késő este 26 és 33 fok között várható. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk, helyenként erőteljes lesz a gomoly felhő képződés. Meleg lesz, 30 és 38 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 2 óra után is felejthetetlen slágerek, így augusztus 20-án is itt a Best FM-en. Én Majra Sarita vagyok, mindjárt hozom a Simply Red dalát, jön a Fairground, itt lesz majd Nelly Furtado is, sőt, CJ Lewis is a Sweets for My Sweet dalával. A Westlife pedig egy Billy Joel feldolgozással indít, itt az Uptown Girl. Szép hosszú hétvégét mindenkinek!
0: Best FM!

0: Benned a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék. Augusztus 20-a van, a mai este folyamán több helyen is lesz tűzijáték az országban, úgyhogy megint csak felhívom mindenki figyelmét, hogy legyenek óvatosak kisállatokkal, nagyállatokkal, illetve aki tudja, hogy mondjuk a kutyája, macskája fél a tűzijátéktól, a durrogástól, a puffogástól, mindenképpen biztosítson neki egy zárt helyet, ahonnan nem tud kiszökni, nem tud magában kárt tenni. A legjobb, hogyha tényleg olyan helyet találunk, ahol kevésbé érzékeli a hangokat, garázs vagy a lakásban bekapcsolt TV, rádió, elnyomja egy picit talán a beszűrődő durranások hangját. Azt mondják egyébként szakértők, hogyha mondjuk bent van velünk az állat, és elkezdjük nagyon nyugtatgatni, akkor sem teszünk túl jót, hanem inkább próbáljunk természetesen és higgadtan viselkedni, hogy a kutya ne azt érzékelje, például, ha mondjuk kutyáról van szó, hogy mi is őt próbáljuk nyugtatni, és mi is idegesek vagyunk, hanem próbáljunk tényleg természetesen viselkedni. Ha mondjuk esetleg szeret bent labdázgatni, akkor próbáljuk azzal elvonni a figyelmét, egyszerűen legyünk vele, hogyha nem tudunk mást tenni. Mindenféleképpen a csipjében lévő információkat frissítsük, ha ne adj Isten tényleg arra kerülne a sor, hogy mondjuk a kutya elszökik, megszökik, akkor tudják azonosítani. Egyébként most már országszerte több mint 300 töltőállomáson van csipolvasó, úgyhogy talán ezzel már egy kicsit beljebb vagyunk, de nyilván az lenne a legjobb, hogyha nem lenne lehetőségük kutyusoknak például elszökni. Ha van egyébként bárkinek még bármi tipje, 0620 55 55 155, ide írja meg, vagy itt hívjon fel, én tényleg várom az infokat, és szívesen továbbadom a többieknek. Úgyhogy szép délutánt kívánok Whitney Houston dalával, Step by Step a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Ma többféle korlátozások vannak az utakon, az országban, úgyhogy figyeljenek például 16 órától 23 óráig, mert a Szent Jobb körmenet miatt a József Attila utca és a Bazilika környékének forgalma eléggé korlátozott. Lezárják a várhatóan 17 órától ma este fél 11-ig a Margit hidat, aztán

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Webáruházak szabálytalanságai. Nagy vasútfejlesztések Hevesben. Összefogott Balaton a háztűzben otthonát vesztett családért. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 20-a van, csütörtök. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piac terek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki. Emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvívője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
3: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák. Tehát jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsen a pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik szíhés nyomás gyakorlás alá a fogyasztókat. Már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
2: Több vármegyénket érintő beruházás is szerepel az Európai Uniós forrásból tervezett vasútfejlesztések frissített listáján. A legnagyobb ezek közül a 60 füzes abonyvonal rekonstrukciója. A pályát a tervek szerint 160 km/h közlekedésre alkalmasra építenék át. A fejlesztés támogatási igénye 105 milliárd forint. Füzesabony villamos alállomásának korszerűsítése is szerepel a programban. Egerben az Eger és Eger-Felnémet közötti elővárosi vasúti szakasz fejlesztését készítenék elő, amely a városközpont jobb vasúti elérését szolgálná. Erre 1,6 milliárd forintot fordítanának az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére. Áll a Heol összefoglalójában. Példás összefogással segítik Balatonközségben azt a 3 generációs családot, amelynek otthonában szombaton pusztított tűz. A lángok 2 műhelyt és a velük összeépült családi ház tetőterét is elpusztították, ezért a lakóknak ideiglenesen el kellett költözniük. A károsultak segítségére szinte az egész település megmozdult, bútorokat, ruhákat és más felajánlásokat is kaptak. Számolt be róla a Vármegyei Hetilap. Ma még kánikulai melegre készülhetünk térségünkben. Napközben 33 fok környékére emelkedhet a hőmérséklet. A napsütés mellett egyre több gomoly felhő jelenhet meg az égen. Záporok és zivatarok több hullámban is kialakulhatnak a térségben. A hevesebb zivatarok környezetében viharos széllökések és jégeső sem kizárt. A füllett meleg időt ezt követően fokozatos lehűlés váltja fel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello Eger, csodás hosszú hétvégét, kellemes augusztus 20-át kívánok mindenkinek pontosan 15 órakor. A mikrofonnál Szávai Richárdot hallják a következő órában. Hasznos egri infók és a legnagyobb Best FM kedvencek szólnak. Már is indul az etap a Shapeshifters dalával, ez a Back to Basics. Itt a Besten, jó, hogy itt vannak.
0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes délután kívánok mindenkinek. Augusztus 20-a van, az idő csodás, igazi nyári napunk van, úgyhogy nagyon úgy tűnik, hogy egyelőre, és azt majd mindjárt elmondom, hogy miért így fogalmaztam, tehát egyelőre nem kavar be az időjárás ezekbe a programokba, mert hogy ugye egésznapos programok zajlanak itt a városban az ünnep alkalmával, Egerben is Szent István királyra és az államalapításra emlékeznek, a nemzeti ünnep esti eseményeinek központja pedig ezúttal is a Dobótéren lesz, de ne szaladjunk ennyire előre, lássuk először is a délután programját. Hát ha még sietnek, akkor talán elkapják a patakparti kacsapartit a végvári vitézek terén, itt is nyilván a bicikli út környékén, a Rotary Club Eger jótékonysági rendezvényének látványos részeként számozott gumikacsák versenyeznek az Eger patakon, az első 30 célba érő kacsa pedig nyereményt ér. Idén a Heves megyei mentő alapítványt támogatják, amely gyermekmentő technikai eszközök beszerzésére fordítja az összeget ezekből a kacsákból, a fődíj pedig egy értékes kerékpár lesz. No, kérem szépen, és aztán nézzük az esti programokat. Egy kis sziasztázás után irány a Dobótér, 19 órától kezdődik ugyanis a városi díszünnepség, a díjak és a kitüntetések átadásával egybekötött eseményt a Dobótéren felállított kivetítőn lehet élőben követni. Aztán 20 órától kezdődik majd a Péli Barna koncert a színpadon, 21 órától ünnepi tűzijáték, 21 óra 10 perckor pedig a Lóci játszik koncertjét láthatják, hallhatják, a programok pedig természetesen ezúttal is ingyenesen látogathatók. Megtartják tehát a tűzijátékot, ugye szó volt arról, hogy az elmúlt napok rendkívüli szárassága és az asszály miatt több magyarországi településen is felmerült az augusztus 20-i tűzijáték lemondása vagy elhalasztása. Egerben azonban megtartják a látványosságot. A városvezetés egyeztetett a katasztrófavédelemmel, a szakemberek pedig megerősítették, hogy a belvárosban a tervezett helyszínen a tűzijáték megtartása nem jelent tűzvédelmi veszélyt. Ennek megfelelően, amennyiben rendkívüli esemény nem történik, 21 órakor kezdődik tehát a tűzijáték a város szívében, a Dobótéren. Ha valaki más jellegű programokra vágyik, akkor egy estére visszatér a régi sörkert hangulata is az érsekkertbe. A városi programoktól függetlenül tehát az augusztus 20-i programok sora idén a város zöld szívében is bővül, egyetlen estére ismét megidézik az egykori sörkert hangulatát. Az ingyenes rendezvény 17 órakor kezdődik a fák között kialakított szabadtéri helyszínen, csapolt sörökkel, hamburgerekkel, piros kockás abroszokkal és tánctérrel is várják a közönséget. 19 órakor közös köszöntővel folytatódik a program, 21 óra 15 perckor pedig egy úgynevezett nem tűzi játékkal készülnek a szervezők. Hagyományos pirotechnika helyett az érsekkert élő világát kímélő meglepetést ígérnek. Az este ezt követően szabadtéri DJ bulival folytatódik, DJ Tóth Péterrel a főszerepben. A Hippolytban is buli ígérkezik, ott Andrew Gabe és Revop várja majd a táncolni vágyókat. Aztán ugye azt se felejtsük el, hogy ingyenes parkolás van ma Egerben az autóval érkezők számára, tehát fontos tudnivaló, hogy ma Eger valamennyi föld felszíni fizetős önkormányzati parkolóját díjmentesen lehet használni, tehát nem kell most applikációkat keresgélnünk és parkolóautomaták után rohangálnunk. A városi parkolóra viszont továbbra is fizetősek, ugyanakkor ma hosszabbított nyitvatartással üzemelnek. A Kertész út és a Katonatéri parkolóházak egyaránt éjfélig vannak ma nyitva. A Katonatéri parkolóház meghosszabbított nyitvatartása különösen azoknak jelenthet kényelmes lehetőséget, akik az esti dobótéri programokra érkeznek a belvárosba. Az ünnepi programok miatt este viszont jelentősebb gyalogos és autóforgalomra lehet számítani Eger belvárosában, ezért érdemes időben elindulni. És a türelem az, amire ismételten szükség lesz majd itt Egerben, mind a parkolóhelyek keresésében, mind pedig a közlekedésben egyaránt. A programokhoz mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánunk. A Soul to Soul klasszikusával folytatjuk, ezeket a Live itt a Best kedvencek között.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Dogchild. Big Rocker.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Itt az augusztus 20-i program ajánló előtt ugye említettem az időjárást, hogy azért van némi bizonytalansági faktor a történetben, mert hogy az időjósok szerint, amellett, hogy most tényleg csodálatos időnk van, estére egy közelgő hidegfront azért belekavarhat némileg az események sorába. Azért ezt fenntartásokkal kell egyelőre kezelni, de mint írják, a frontrendszer közelsége miatt labilissá válik felettünk a légkör a délutántól estétől, így helyenként zápor, egy-egy zivatar is kialakulhat, majd legnagyobb esélye az északi és az északnyugati tájakon. Északnyugaton akár hevesebb zivatarok sem kizártak, de hát itt felénk északon is, mint ahogy hallottuk, azért ezek benne vannak a kalapban. Ez a légköri labilitás egyébként az esti órákban is megmarad, ekkor északon és északnyugaton alakulhatnak ki újabb záporok és zivatarok. Ennek itt Eger térségében a tűzijáték idején és az azt követi órákban jelenleg kicsi, de nem nulla a záporok és a zivatarok kialakulásának az esélye, úgyhogy mint ahogy azt megszokhattuk itt már évről évre, azért a meteorológusok is egyre óvatosabbak az előrejelzésekkel kapcsolatban, ami az augusztus 20-i programokat illeti. Érdemes lesz egyébként nyomon követni a legfrissebb előrejelzéseket a különféle mobil applikációkban és időjárás előrejelző oldalokon, és akkor egészen nem lesz probléma, tehát pánikra semmi ok, inkább nem, mint igen, és ez vonatkozik a záporokra, zivatarokra, de hát, ahogy mondottuk sokat szóra, benne van a lehetőségek sorában ez is, úgyhogy mindenkinek jó szórakozást kívánunk az esti programokhoz. A Gramofonzival mindjárt jön a Why Don't You, a Best kedvencek között.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Tartsunk mértéket a rágózásban. Új korszak az Egri Gárdonyi Géza Színházban. Új dolgozókat képeznek a Gyöngyösi Kórházban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 20-a van, csütörtök. Tartsunk mértéket a rágózásban is. Egy friss kutatás szerint a rágógumizással is jelentős mennyiségű mikroműanyag juthat a szervezetünkbe. Pilling Róbert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatója rádiónknak korábban elmondta, a mai rágógumik többsége már élelmiszeripari műanyagokból készül, nem pedig természetes gyantából, mint korábban.
2: Az, hogy naponta több száz vagy több ezer mikroműanyag részes kerülhet a szervezetünkbe a rágógumikból, ez mindenképpen riasztó, de pánikra semmiképpen sem ad okot. Ennek a mennyiségnek a többszörösét juttatjuk a szervezetünkbe közönséges ivóvízzel, kifejezetten például palackos vízzel, vagy mondjuk a műanyagba csomagolt élelmiszerekkel. A rágógumi fogyasztást emiatt nem érdemes abba hagyni, hiszen például a szájhigiéne érdekében számos bizonyított jó hatással van a rágógumizás. Most már tudjuk azt, hogy hosszabb távon viszont lehet beszélni. És érdemes ezért keretek közé szorítani, mint minden mást az életünkben.
1: Megkezdődött a 2026-os 27-es évad az Egri Gárdonyi Géza Színházban. A jelentősen megújult társulat a napokban tartotta évadnyitó ülését, miközben már a Quo Vadis és az 5. pecsét olvasó próbái is elkezdődtek. Szarvas József igazgató szerint műfajilag sokszínű, igényes és modern színházat szeretnének építeni, amelynek középpontjában az egri közönség áll. Az évadban klasszikus és kortárs darabok, zenés produkciók, táncelőadás és mesejáték is szerepel, emellett több vendégprodukció érkezik Egerbe. Az igazgató úgy fogalmazott, tisztességes, becsületes és jó színházat szeretnének kínálni a városnak. Számolt be róla a Heol. Több mint 101 millió forintos visszanemtérítendő támogatást nyert a Gyöngyösi Bugát Pál Kórháza Nő az Esély program megvalósítására. A projektben 10 hátrányos helyzetű nő kap támogatott munkalehetőséget az intézményben, miközben általános ápolási és egészségügyi asszisztens képzésben is részt vesznek. A résztvevők beilleszkedését munkahelyi mentorálással és folyamatos szakmai segítséggel támogatják. Adta hírül a gyöngyösma.hu. Még meleg idő várható térségünkben. A délutáni hőmérséklet 32-33 fok körül alakulhat. Több helyen záporokra és zivatarokra is számítani kell. A hevesebb zivatarokat erős széllökések és jégeső is kísérheti. A következő napokban fokozatosan mérséklődik a nagy meleg. A hétvégére már 27-30 fok körüli csúcshőmérsékletek valószínűek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello Eger, kellemes augusztus 20-i délután kívánok mindenkinek. Kellemes hosszú hétvégét, így is mondhattam volna. 3 perccel járunk 16 óra után. A mikrofonnál ebben az órában is Szávai Richárdot hallják. Hasznos egri információkkal és a legnagyobb Best FM slágerekkel. Már is indul az óra Wop Singler dalával, ez a Love Generation.
0: 100,7 Best

0: 100,7 Best FM a legjobb zenék. Ne felejtjék el, hogy országos, ráadásul másodfokú hőségriasztás van érvényben. Az országos tiszti főorvos a Hungaromet ZRT előrejelzése alapján rendelte el a hőségriasztást. Az ország egész területére ma 0 órától egészen vasárnap éjfélig. A felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen saját és hozzátartozói egészségére. Hívták fel a figyelmet. Az előrejelzés szerint a következő napokban ismét tartósan 30 fok feletti hőmérséklet várható. A nagy melegben a szervezet fokozatosan veszít folyadékot és ásványi anyagokat, ezért kiemelten fontos a rendszeres és megfelelő mennyiségű folyadékpótlás, különösen akkor, ha hosszabb időt tölt el valaki a szabadban, illetve szabadtéri rendezvényeken. Ehhez kapcsolódóan azt írták, az augusztus 20-i ünnepi rendezvényeken és egyéb szabadtéri programokon résztvevőknek különösen fontos a megfelelő felkészülés, az elegendő mennyiségű folyadék mellett fényvédő készítmény használatát, illetve lehetőség szerint világos színű szellős ruházat, fejfedő és UV védelemmel ellátott napszemüveg viselését ajánlják. A rendezvényeken célszerű rendszeresen árnyékos, hűvösebb helyet keresni, és különösen oda kell figyelni a kisgyerekekre, az idősekre, a várandósokra és a krónikus betegségekkel élőkre, mivel szervezetük érzékenyebben reagálhat a fokozott hőterhelésre. Hozzátették, a hőségben célszerű kerülni a kávé, az alkohol, valamint a magas koffein tartalmú italok túlzott fogyasztását, továbbá a cukros, valamint a nehéz zsíros ételeket. A legmelegebb órákban, jellemzően 11 és 16 óra között pedig lehetőség szerint ne tartózkodjon senki a tűző napon is. Mellőzni érdemes a megterhelő fizikai tevékenységet. A hőség miatt továbbra is fokozott a szabadtéri tüzek kialakulásának veszélye. Idén eddig már csaknem 11 ezer szabadtéri tűz volt, csak augusztus első két hetében 1600. Arra kérnek mindenkit, kerüljék a szabadtéri tűzgyújtást, ne dobjanak el égő cigarettacsikket, és ne hagyjanak a napon parkoló gépjárműben tűzveszélyes tárgyakat, például öngyújtót vagy aeroszolos palackot. Ezek nagyon fontos információk, tehát másodfokú hőségriasztás van érvényben. Figyeljünk oda saját magunk testi épségére és persze másokére is. Ez nagyon fontos a következő napokban, így ma is. Kohászki Roy jön mindjárt a Mindenki is Bánatommal itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM a legjobb zenék, egy gyors közlekedési információval megyünk tovább. Sebességet mérnek Szarvaskő belterületén a buszmegállónál. Gabinak nagyon szépen köszönöm, hogy elküldte ezt az információt. Amiről tudunk, matrica kontroll van az M3-as autópályán, a Halász Aranyosi pihenőhelynél a főváros felé. Nagyon szépen köszönjük ezt az infót is. Ha bárkinek van közlekedési információja, ne tartsa magában, küldje el nekünk Viberen vagy SMS-ben a 0620 355 65 55-ös számunkra. Ő pedig már Beri, és az Ébredj velem, itt a Veszten.

0: A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. Garázdaság miatt indult eljárás. Újabb szőlőkben jelent meg az aranyszínű sárgaság. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. A hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte. Megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott. Mondta el rádiónknak Burján István néprajzkutató.
2: Készen vannak az aratások. A friss búzát megőrölték, ebből készül az új kenyér. A hagyomány azt mondta, nagy kenyeret kellett sütni, kiveszik a kemencéből. A gazda keresztet vetett a kenyérre, középét vágja ketté, és nagy szeleteket vág, megkente jó zsírral, azt akarta eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznó holba olyan koca, amiből majd lehet zsírnya.
1: Garázdaság miatt indult eljárás egy férfi ellen, miután családi konfliktus fajult el Füzesabonyban. A két család között óvodás gyermekeik vitája miatt alakult ki feszültség, amelyet a férfi személyesen akart rendezni. A szóváltás közben azonban belerúgott ismerőse kapujába, amelynek lemezborítása beszakadt. A rongálással több mint 25 ezer forintos kárt okozott. A férfi később beismertetettét, megbánását fejezte ki és bocsánatot kért, amit a sértett elfogadott. A füzesabonyi járási ügyészség egy évre feltételesen felfüggesztette a vádemelést, írja a heol.hu. Újabb szőlőültetvényeken igazolták az aranyszínű sárgaság jelenlétét az Egri borvidéken. Ostoroson 3 parcellában, Andornak táján pedig egy területen összesen 5 fertőzött tőkét találtak. A növények körül 1 kilométeres fertőzött körzetet, valamint további 3 kilométeres védőzónát jelöltek ki, amely Eger, Novaj, Szomoja, Maklár és Szihalom határát is érinti. A beteg tőkéket gyökerestől meg kell semmisíteni, az érintett területekről pedig tilos szőlőszaporító anyagát elszállítani. A gazdálkodóknak az aranyszínű sárgaságot terjesztő amerikai szőlőkabuca ellen is kötelező védekezniük, írja a Heol. Még meleg idő várható térségünkben. A délutáni hőmérséklet 32-33 fok körül alakulhat. Több helyen záporokra és zivatarokra is számítani kell. A hevesebb zivatarokat erős széllökések és jégeső is kísérheti. A következő napokban fokozatosan mérséklődik a nagy meleg. A hétvégére már 27-30 fok körüli csúcshőmérsékletek valószínűek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello Eger, csodás hosszú hétvégét, kellemes augusztus 20-i délután kívánok mindenkinek 4 perccel 17 óra után. A mikrofonnál Szávoly, Richardot hallják, még ezt a szűk egy órát tölthetjük együtt, aztán érkeznek majd White Boyék a Night Shift-tel. Ebben az órában is hasznos infók és a legnagyobb best kedvencek szólnak, már is Justin Timberlake-kel indul az óra.
0: 100,7 Best

0: FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én a

0: 100,7 Best FM a legjobb zenék, egy programajánlóval megyünk tovább. Tunyogi Péter emléke és a legendás magyar rockdalok kerülnek középpontba. Augusztus 21-én, azaz a holnapi napon pénteken az Egri Oszmán sátorban este 8 órától ugyanis a Tunyománia emlékzenekar ad koncertet. Tunyogi Péter zenei örökség előtt tisztelek tehát péntek este a zenekar, amely emlékzenekarként ápolja a legendás rockénekes munkásságát. A koncerten újra felcsendülnek azok a dalok, amelyek Tunyogi Péter pályafutását és a magyar rockzene több évtizedét meghatározták, és amelyek generációk számára jelentenek ma is meghatározó zenei élményt. Tunyogi Péter neve elsősorban a P-Mobil történetével fort össze, jellegzetes hangjával pedig a magyar rockzene egyik emblematikus énekesévé vált. A Tunyománia koncertje az ő emléke és zenei öröksége előtt tiszteleg. Az emlékkoncert tehát holnap, azaz pénteken este 8 órakor kezdődik az Oszmán sátorban a Dobó utca 34 szám alatt. Az estére elsősorban a klasszikus magyarok és Tunyogi Péter dalainak rajongóit várják. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok. Nálunk nem Tunyogi Péterrel, hanem Michael Jacksonnal megyünk most tovább. Érkezik a Remember the Time a legnagyobbak között. Hello Eger, csodás délután mindenkinek!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. Best FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM a legjobb zenék úton lévők. Figyelem, Szarvaskőbe területén a 25-ös főút átvezető szakaszán trafi van, méghozzá a buszmegállónál. Gabinak köszönöm az információt, azt pedig szintén egy úton lévő hallgatón küldte, hogy az M3-as autópályán a Halász Aranyosi pihenőhelynél a főváros felé matrica kontroll van, úgyhogy arra felé is csak érvényes matricával, mert hát igen, vastagon szokott fogni az a ceruza. No, kérem szépen ennyit egyelőre a közlekedési információkról, ami a folytatást illeti, én most elbúcsúzom és átadom a terepet White Boyéknak, mert hogy jön a Night Shift, és mivel csütörtök van, ezért DJ Miller lesz White Boy vendége, úgyhogy jó kis dance mix a folytatásban. Diazzal és Mentával búcsúzom, ezzel kívánok mindenkinek további kellemes szép estét. Minden jót, Szávai Rihárdot hallották. Bye bye. 100,7 Best

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hamarosan tetőzik a hőség lemondott parlamenti mandátumáról Lázár János. Pakson folytatódott a munka. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Holnap tetőzik a hőség, akár 38 fokot is mérhetünk, többfelé pedig zivatarok frissíthetik fel a levegőt. A Hungaromet előrejelzése szerint főként északon és északnyugaton alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A Dunántúlon heves vihar, felhőszakadás és erősen viharos széllökés sem kizárt. A csúcshőmérséklet többnyire 31 és 38 fok között alakul. Szombaton nyugaton felhősebb, keleten naposabb idő várható, 25-37 fokkal, északkeleten helyenként záporral, zivatarral. Vasárnap már csökken a hőség, napos száraz idő várható, délután 25-32 fokot mérhetünk. A nemzeti ünnepen sem állt le a munka Paksnál, ahol az atomerőmű biztonságos működéséhez szükséges beavatkozások zajlanak. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, a Duna bal partján eddig mintegy 4000 tonna követ építettek be, és 194 métert haladtak a katonák. A jobb parton ennél is nagyobb mennyiséget használtak fel, ott azonban a mélyebb víz nehezíti a munkát. A műveletben helikopteres műszaki és búvár egységek, valamint különleges erők is részt vesznek. Közben arra is ügyelnek, hogy a Duna hajózhatóságát a lehető legtovább fenntartsák. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János, az előző kormány közlekedési és beruházási minisztere. A fideszes politikus döntése augusztus 20-ával lépett hatályba. Közösségi oldalán azt írta már, a Fidesz frakció megalakulásakor jelezte, hogy legfeljebb egy évig vállal parlamenti szerepet. Lázár János szerint a választások óta eltelt idő meggyőzte arról, hogy a politikai folytonosságnál most fontosabb a párt megújítása, lemondásával pedig ezt szeretné segíteni. Hét magyar öttusázó indul a jövő héten kezdődő kínai világbajnokságon. 8 fős kerettel készült a magyar csapatán az Európa-bajnoki ezüstérmes Tamás Botond, az utolsó hazai akadálypályás edzésen eltörte az ujját, így nem utazhat Kujjangba. A nőknél Guzi Blanka, Erdős Rita, Bauer Blanka, a férfiaknál Koleszár Mihály, Tárkányi Zsombor, Bőm Csaba és Szép Balázs képviseli Magyarországot. Az éjszaka folyamán helyenként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, de enyhe, meleg lesz a hajnal. 16 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk a leghidegebb órákban. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Északon, északnyugaton elszórtan zivatarok, néhol heves zivatarok is kialakulhatnak. A szél többfelé megerősödik, délutánra továbbra is nagy hőség lesz, jellemzően 30 és 38 fok közötti csúcsértékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Hogyha csütörtök, akkor dance-es csütörtök, vagyis a legnagyobb dance himnuszok pörögnek 120 percen keresztül a Night Shift legelején. 6-től 7-ig velem White Boy-jal, 7-től DJ Millerrel a lemezjátszok mögött.
3: Best FM, a legjobb zenék.

És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljaikra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, és hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0625555155 Viber és SMS számunk, és infokukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

Ma csak a legjobb dance zenékkel, ugye, mert csütörtök van, de hétfőtől vasárnapig azért lefedjük a teljes palettát minden stílusban a 90-es és a 2000-es évekből. Hétfőn Classic House, kedden funky, szerdán pop és rádiós lágerek, csütörtökön ugye dance, szombaton hip-hop és R&B, vasárnap pedig a hét lezárásaként chill, lounge és deep house, és hogyha korábbi mixekről lemaradtatok volna, lehet ezeket pótolni. A Mixcloudon keresgessétek a Night Shift rezidensek profiljait, mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

0: túlzás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Dance még egy órán keresztül, csak innentől fogva már DJ Miller vezényletével. Messze azért nem megyek, maradok én is a mikrofonnál, de a lemezjátszókat most már Imi veszi birtokban. 7 és 8 óra között nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, helyet cserélünk, és aztán pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Gyermekvédelemben nevelkedő fiatalok mennek a Karmelitába tűzi játékot nézni. Önállóságot kapnak az iskolaigazgatók. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. A Karmelita kolostorból nézheti meg a ma esti műsort 160 gyermekvédelemben nevelkedő gyermek. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a fiatalok kíséróikkel és nevelőikkel tekinthetik meg a tűzi játékot, a drónsót és a fényjátékot. A félórás program este 9 órakor kezdődik, a tűzi játék pedig a korábbi években látottaknál rövidebb lesz. Nagyobb önállóságot kapnak az iskolák és igazgatóik, bővül az állami fenntartású intézmények vezetőinek munkáltatói jogköre, a tantestületek pedig ismét dönthetnek például a pedagógiai programról, az éves munkatervről és az intézményi működési szabályzatról. Változnak a pedagógusok érdekképviseleti és sztrájkjogával kapcsolatos előírások is. A tankerületi igazgatókat a jövőben pályázat alapján legfeljebb 5 évre nevezhetik ki. Emellett 2027 őszéig tovább ábra is lehet megfelelő sportszakmai végzettséggel testnevelés órát tartani, ha nincs megfelelő képesítésű pedagógus. A módosítások megjelentek már a magyar közlönyben. Az amerikai-magyar kapcsolatokat méltatta Marco Rubio augusztus 20-a alkalmából. Az amerikai külügyminiszter üzenetében kiemelte, a nemzeti ünnep a két ország közötti történelmi kötelékeket is felidézi. Rubio szerint az amerikai-magyar barátság a szuverenitás kölcsönös tiszteletén, a nemzeti örökségen és a szabadságon alapul. Hozzátette, Washington megerősíti jövőbe tekintő partnerségét Magyarországgal, amelyet az erős gazdasági kapcsolatok és a közös biztonsági érdekek meghatároznak. Megdőlt a budapesti melegrekord, Újpesten 37,5 fokot mértek, egy tizeddel többet a 2000-ben feljegyzett korábbi csúcsnál. Az országos napi rekord is veszélybe került, Kübekházán 39,5 fokig emelkedett a hőmérséklet. Ez nem döntött rekordot, de beállította az augusztus 20-ai maximumot, amelyet korábban 1992-ben Esztergomban, majd 2000-ben Kecskeméten mértek. A rendkívüli meleget egy az ország fölé áramló forró légtömeg okozta. Helyenként erőteljes gomoly felhőképződés várható, de meleg lesz a hajnal. A hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés lesz. Helyenként erőteljes gomoly felhőképződésre kell számítani. Az ország északnyugati északi felén elszórtan előfordulhat zápor zivatar, néhol heves zivatar. A hosszú hétvége második napján a csúcsok 30 és 38 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Az hogy lehet, hogy te ebből a Pussycat-os témából kimaradtál? Ezt a hangyával, a Slim Fit-tel, ezt amíg az Effivel is átrágtuk.
3: Elképzelhető, lehet, hogy azért hagytál ki engem, hogy már háromszor átrágtátok, még a Millerimével is ugyan
2: már. Pedig te véleményed, és abszolút kíváncsi vagyok. Long story short, összefoglalom, hogyha valaki nem hallotta volna.
3: Köszönöm szépen.
2: A Pussycat-os az amerikai turnéját egy az egybe eltörölték, mert hogy baromi kevés jegy fogyott. Tehát, hogy ilyen bántóan kevés.
3: Ami azért érdekes, lássuk.
2: Na hát ez az. Átjöttek Európába, hogy akkor majd itt azért ők turnéznak, és amikor még nem lehetett látni, mi van, én akkor beszéltem, hogy akkor kérdeztem ugyanígy, de csak tényleg a véleményed,
3: hogy vajon mi lesz.
2: Hogy igen, hogyha Amerikában egy ilyen azért inkább Amerikához köthető lányzenekar itt most fogalmazunk sarkosan, megbukik, akkor vajon Európában mire számítunk? És hát jelenleg úgy néz ki, hogy

0: Meg jó, megy.
1: A Pitbullra gondoltál volna, Sanyu? Igen. A saját szemünkkel láttuk, a hogy a Puskást megtöltötte, és tényleg rottyom volt, és okay. Jön megint össze.
2: Jó, de a Pitbull azért még mindig ott van. Pitbull azért még mindig van. Csinál zenéket. A Pussycat Dolls most már évek óta nincs, ráadásul a Pussycat Dolls nem öten jönnek majd, hárman csak. Aha. Benne van a Nico Scherzinger, azért ő a legnagyobb húzónév.
1: Az biztos.
2: De akkor is csak hárman jönnek egy egykoron ötfős lány zenekarból.
1: Na én például így nem mennék el. Én ezekre valahogy hát is vagyok. Én nem. Fias, vagy az egész csapatot lássam, úgy, mint mondjuk régen a videoklipekben például, igen, ugye, nyilván ugye? Élőben nem láttam őket, és halljam az egész produkciót. Mind az öt hölgyről, vagy úgy tartott, hogy melyik csapatról beszélünk éppen, de ez így nekem kevés.
2: Na mindegy, és én is ez volt a kérdésem, hogy szerintük majd mi lesz, és mind a hárman azt mondták, hogy ó, szerintük ez Európában ez tuti lesz, és tök igazuk van.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: Jól tippelem, ugye persze, hogy jól tippelem, mert már beszéltünk róla. Te ma nem fogsz tűzjátékot nézni.
2: Nem, szerintem nem, hanem innen már tűzök is tovább, és akár hiszed, akár nem, ez ma pont egy ilyen magánbuli lesz. Egy születésnap. Bizonyán.
1: Legalább egy hajón, hogy azért mégiscsak nézd a tűzjátékot?
2: Nem. Hát figyelj, szerintem ott lesz külön tűzjáték, mert azért ilyenkor elnézőbbek az emberek, elvileg nem lehet háznál, de ez egy szolidnak semmiképpen nem nevezhető magán építményen belül lesz, illetve annak a kertjében, és hát tudod, de mindent szabad, amit nem tilos.
1: Értem. Itt Pesten vagy hol?
2: Igen, Pest megyében. Igen.
3: Fogalmaz.
2: Ennyit mondhatok, Sándor, igen, megígértem, hogy többet
1: is.
2: Ez nem, ez azért annál lazább, viszont mert mondom, ugye ott más volt a helyzet, amit ezt hagyjuk is, örülök, hogy túl vagyok rajta.
1: Ne bolygassuk a múltat.
2: Így van, köszönöm szépen, Sándor, kedves vagy, hogy ilyen diszkréten
1: fogalmazott. Jó, akkor máig tartunk, akkor gyorsan menjünk végig itt a hétvégén, mert hosszú hétvége, úgyhogy gondolom, te meg rottyon melóva.
2: Így van, pénteken utána, tehát a holnapi nap folyamán egy belvárosi borbár, aztán pedig irány Tiszafüred, és egy ilyen nagy nyárzáró rendezvényen leszek házigazda, műsorvezető és DJ is. Nagyon szerettem Tiszafüredet, imádom, nagyon jó a közeg. Aki még nem volt, és szereti a vízi programokat, a bringázást, stb., vagy csak gyönyörködni a

0: csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel a Best FM-en.
1: Figyelj, viszont így, hogy most Pest megyében vagy ma este, holnap divinózol. Beleférne egy extra?
2: Annyira éreztem, hogy megúsztam ezt a 20-ai magyar mixet, azért valami, azért valami csavar azért lesz ebben, ugye? Abban az alagútban azért csak beszaladok valahogy másképp, de benne vagyok. Abban a csőben azért beszaladtam.
1: Nem, most érted, és azt mondom, hogy már most is izé vidékre mennél, ide meg holnap pénzért,
2: akkor légy. Nem alszom itt, mert vár otthon a gyerek, tehát azért nekem ott is...
1: Hány dolgozni is pénzt még
2: minden van, azért mondom, hogy ugye, tudod, nagyon jó, hogy azért most már az italmos turizem.
1: Mannának a tűzijáték mennyire?
2: Figyelj, mivel még nem voltunk vele, és úgy gondoljuk, hogy még félne tőle, meg a tömegtől is, stb. Tehát tévében már látta, úgyhogy én úgy gondolom, hogy 10 éves kor előtt én nem szeretném annyira így tömegbe vinni. Aztán lehet, hogy én féltem túl, mert ott milyen egy lányos apuka, hát a széltől is óvom, amivel egyébként egyre inkább elege van, azt látom rajta, ez a jó, oké, tudod, ezek, amikor ilyen ez a legint, jó, oké, oké. Úgyhogy de még várunk vele, ameddig ő nem harcolja ki magának.
1: Jó van, okay. Jó van.

0: tízemeletes. Bizonyám, föl lehetett menni a tízemeletes.
1: És nálatok mi volt? Gomba lehetett nyitni még, vagy a lenti bejárati kapunak a kulcsával?
0: A lenti bejárati kapu kulcsával, és ráadásul még a házmester volt annyira jó arc, hogy neki is volt két velünk korú gyereke, és akkor mondta, hogy jó gyerekek, vigyázzunk egymásra, azért nyilván az a szülők ügyeltek, persze, hogy nehogy baj legyen, soha nem esett le senki. És hát így pont, tehát így egyenesben rálátszunk a tűzijátékra.
1: Ugyanez. Kispestről végig, Pestre kellett menni, legjobb volt.
0: Előrenézte az haló.
1: Jó van. Egyébként figyelj, nagyjából elmondom, mi lesz idén is. Kék, piros, zöld,
0: elképesztő.

0: Nem is búcsúzom, akkor jó szülinapozást.
1: Nagyon szépen köszönöm, remélem, hogy szolidabb lesz, mint én azt így elképzelem, okay? Amennyit lehet, oké.
0: Okay. Jó, és van, holnap ugyanígy.
1: Köszi. Rendben, köszi, hello, sziasztok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Átadták az állami kitüntetéseket a nemzeti ünnepen. Sok nyári szabadidős létesítménynél találtak szabálytalanságot a fogyasztóvédők. Rekkenő hőség lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Állami kitüntetéseket adtak át az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából az Országházban. Az elismeréseket Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke adta át. Az államfő ünnepi beszédében hangsúlyozta a magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhető, hogy az ország több mint 1000 év után is fennmaradt. Baka András szerint a díjazottakat nem politikai vagy világnézeti alapon ismerik el, hanem azért, amit munkájukkal alkottak, felfedeztek, tanítottak, illetve azért, amit közösségükért tettek. Az eseményen Cserhalmi György színművész a Magyar Érdemrend nagy keresztjét vehette át. Kitüntették többek között Fülöp Botond ügyvédet is, aki a Novák Katalin volt köztársasági elnök lemondásához vezető kegyelmi ügy nyilvánosságra kerülésében játszott szerepet. Együttműködésre és békés ünneplésre szólított fel Erdő Péter bíboros augusztus 20-án. Az Esztergom budapesti érsek videóüzenetében arról beszélt, Szent István öröksége ma is arra kötelez, hogy megtaláljuk egymással a közös hangot, és együtt dolgozzunk mindazért, ami a hazához köt bennünket. A bíboros szerint fontos, hogy egyetértésben és békességben ünnepeljünk, valamint testvérként tekintsünk egymásra Magyarországon és a világban. Minden ötödik ellenőrzött nyári szabadidős létesítménynél találtak valamilyen hiányosságot a fogyasztóvédők. Az év első felében 470 helyszínt, köztük vidámparkokat, kalandparkokat és akvaparkokat vizsgáltak. Összesen csaknem 2400 berendezést és sporteszközt ellenőriztek, több mint 440 esetben tártak fel problémát. A hatóságok többek között a szükséges dokumentumok és tanúsítványok érvényességét, a kötelező tájékoztatásokat, valamint a veszélyesebb berendezéseket, a megfelelően képzett személyzet meglétét vizsgálják. Az országos ellenőrzés sorozat az őszi szünetig folytatódik. Nincs több kérdés, pont került a Max Verstappen jövőjével kapcsolatos találgatások végére. A négyszeres Formula 1-es világbajnok 2030 végéig meghosszabbította szerződését a Red Bull-lal. Az éjszaka folyamán helyenként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, de enyhe, meleg lesz a hajnal. 16 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk a leghidegebb órákban. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Északon, északnyugaton elszórtan zivatarok, néhol heves zivatarok is kialakulhatnak. A szél több felé megerősödik, délutánra továbbra is nagy hőség lesz, jellemzően 30 és 38 fok közötti csúcsértékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Hogy mekkora a különbség a Get Down és a Get Down között, az a következő órában kiderül, nem csak egyetlen szó. A Get Down majd a Backstreet Boysnak köszönhetően érkezik, a Get Down pedig Paul Johnson hozzá, de majd csak Roger Sanchez után, mert hogy ez a 60 perc az Another Chance-el indul itt a Best FM, a legjobb zenék között.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM.

Best FM a legjobb zenék, hogyha bárki ezt a dalt, vagy a többi másik Eagle Eye Cherry dalt élőben szeretné meghallgatni, nem kell messzire utazni, jó hírünk van, picikét kell várni. November 23-án fog majd Budapest közepén fellépni élőben Eagle Eye Cherry, és biztos hozza majd a Safe Tonight-ot is.

Best FM a legjobb zenék. Leonardo da Vinci-től származik az a gondolat, mely szerint szánalmas az a tanítvány, aki nem újja felül mesterét. Jelen esetben szerintem ez a veszély nem fenyegeti a Daft Punkot, akik mindig is egyfajta példaképként és mentorként tekintettek a most érkező Paul Johnsonra. Teachers című dalukban, ahol a rájuk nagy hatást gyakorló DJ-ket és producereket sorolják fel, Paul Johnson az első ebben a névsorban. Azt hiszem, az meg vitán felül áll, hogy azért a Daft Punk igen

0: Minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

Best FM a legjobb zenék, a Spice Girls, vagy Melanie Seed sporti Spice-ként is szokták ugye emlegetni, és ebből a sportosságából semmit nem veszített az évek alatt, bomba formában van, és valószínűleg ennek köszönhető az is, hogy elképesztő energiával veti majd bele magát a világ körüli turnéjába.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Készülnek a mentők is a fővárosi tűzijátékra. Maximálták az állami cégvezetők fizetését. A legtöbb gólya már elhagyta Magyarországot. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Összesen 56 mentési ponttal készül a fővárosi tűzijátékra az országos mentőszolgálat. A mentőegységek a dunapesti és budai oldalán előre kijelölt helyeken várakoznak majd, hogy szükség esetén gyorsan segítséget nyújthassanak. A pontok helyét a mentőszolgálat honlapján és az életmentő alkalmazásban találják. Állami kitüntetéseket adtak át augusztus 20-a alkalmából. Baka András köztársasági elnök köszöntőjében azt mondta, Magyarország felemelkedéséhez mindig hozzájárult az emberek tudása, tehetsége és kitartása. Hangsúlyozta az elismerések odaítélése nem politikai vagy világnézeti hovatartozásról, hanem kizárólag a teljesítményről szól. A magyar érdemrend nagy keresztjét idén Cserhalmi György színművész vehette át. Maximálta a kormány az állami cégvezetők fizetését. A havi alapbér legfeljebb az országos átlagkereset, mintegy 4-5-szöröse. Az éves prémium a fizetés 20%-a lehet. Az igazgatóságok és felügyelőbizottságok elnökei legfeljebb a minimálbér 1-3-szorosát kaphatják. Politikai vezetők ilyen tagságért nem részesülhetnek külön díjazásban. Augusztus 20-ára már alig maradt gólya Magyarországon. A klímaváltozás miatt több költöző madár vonulásának időzítése is megváltozott. A sekélytavak kiszáradása és a termések korábbi érése hamarabb indíthat útnak egyes fajokat, míg a tavasszal érkező rovarevő madarak lemaradhatnak a táplálékbőségről. A Madártani Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetője Lovászi Péter elmondta, a hosszú távra vonuló fajok állománya közben csökken, mert útjuk során egyre kevesebb alkalmas pihenő és táplálkozó helyet találnak. Pont került a Max Verstappen jövőjével kapcsolatos találgatások végére, a négyszeres Forma 1-es világbajnok 2030 végéig meghosszabbította szerződését a Red Bull-lal. A holland pilóta megállapodása eredetileg 2028-ig szólt, az elmúlt időszakban azonban többször is felmerült egy esetleges csapatváltás, sőt a visszavonulása is. A holland versenyző hazai közönsége előtt a holland nagy díjon folytathatja a szezont. Az éjszaka folyamán helyenként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, de enyhe, meleg lesz a hajnal. 16 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk a leghidegebb órákban. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Északon, északnyugaton elszórtan zivatarok, néhol heves zivatarok is kialakulhatnak. A szél több felé megerősödik, délutánra továbbra is nagy hőség lesz, jellemzően 30 és 38 fok közötti csúcsértékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
3: Holnap után 22-én Ausztriában lehet majd őket látni együtt, hogy ki lesz kinek az előzenekara. Szerintem ez teljesen lényegtelen két ilyen formátumú és két ilyen nagyszerű előadónál, illetve zenekarnál. Örüljünk nekik, hogy egy színpadon lehet őket látni, hallani. A Stereo MC-s jön a Connected-del, a Koshin a hágyúval pedig már is indítja az órát.
2: Ez a Night Shift a Best

Persze van a legjobb zenekar, aki hajlandó egy jó zenekar, jó koncertjéért utazni egy picikét. Hát akkor augusztus 22-én mindenféleképpen induljon el Ausztria irányába, mert hogy ott két jó zenekar, két jó koncertje lesz egymás után. Ugyanis a Koshinnal együtt lesz majd látható és hallható élőben a most érkező Stereo MC-s. Jön a Connected, itt a Besten, a legjobb zenék között.

Yo, hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a bar

Best FM a legjobb zenék. 7 év, 3 nagy lemez, meg egy best of válogatás. Ennyi fért bele a Cut and Move viszonylag rövid karrierjébe, de ez a rövid idő is elég volt ahhoz, hogy a dance zenét megismertessék és megszerettessék a dánokkal, és ahogy az Aqua mondta, ha ők nem lennének, akkor most mi sem lennénk. Jön a Get Serious!

Best of a legjobb zenék, hogy mondani szokták, már csak bekerülni egy ilyen névsorba is megtiszteltetés. Szerintem Warren G is így érezte magát 1995-ben, mert hogy több Grammy kategóriában is jelölték, nem nyert végül. De hát olyan idézőjelben ellenfelei voltak, mint Coolio, Snoop Dogg, Queen Latifah, vagy éppen a Salt and Pepper. Jön a Regulate! It

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Hamarosan teljes kapacitással működhet a paksi atomerőmű. Megnyílt a vandálok által megrongált Márévára pörög a használt autópiac. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Jövő csütörtökre vagy péntekre teljes erővel működhet a paksi atomerőmű. Magyar Péter miniszterelnök szerint már biztos, hogy egyik működő turbinát sem kell leállítani. A jelenleg álló blokkokat vasárnap éjféltől fokozatosan kapcsolják vissza. A Dunába épített kőgát hatására 15 cm-rel emelkedett a folyó, és az erőmű hűtővíz csatornájában is nőtt a vízszint. A paksi blokkok egy részét augusztus elején kellett leállítani a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Ősszel kerülhet a parlament elé az Európai Ügyészséghez való csatlakozás első jogszabálycsomagja. Ehhez az alaptörvényt is módosítani kell és szabályozni kell a magyar európai ügyészek kiválasztását. A büntető eljárást és a bűnügyi együttműködést érintő további változtatásokat várhatóan jövőre tárgyalják. Az Európai Ügyészség az uniós támogatásokkal kapcsolatos csalásokat, korrupciós ügyeket és a súlyos áfa csalásokat vizsgálja. Magyarország csatlakozási kérelmét júliusban fogadta el az Európai Bizottság. Tovább pörög a hazai használt autópiac. Júliusban csak nem 85.200 személygépkocsi cserélt gazdát Magyarországon, 7%-kal több, mint egy évvel korábban. Ezzel az idei év második legerősebb hónapját zárta a piac. Január óta közel 575.000 használt autó került új tulajdonoshoz, ami csak nem 6%-os növekedés. Jelentősen megugrott a külföldről behozott autók száma is. Júliusban rekordot jelentő 15.800 használt kocsi kapott magyar rend. Számot. Az év első 7 hónapjában az import közel 25%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Ismét látogatható a mecsekben található Márévára, amelyet a nyár elején vandálok rongáltak meg. A károk miatt a műemléket az elmúlt hónapokban zárva kellett tartani. Júliusban adománygyűjtés indult, az összegyűlt pénzből pedig elvégezték a vár ideiglenes megerősítését. A szükséges engedélyeket is megkapták, így újra megnyithatták a kapukat a látogatók előtt. A teljes helyreállítást később végzik el. A középkori vár évente mintegy 18-20 ezer látogatót vonz. Helyenként erőteljes gomoly felhőképződés várható, de meleg lesz a hajnal. A hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés lesz. Helyenként erőteljes gomoly felhőképződésre kell számítani. Az ország északnyugati északi felén elszórtan előfordulhat zápor zivatar, néhol heves zivatar. A hosszú hétvége második napján a csúcsok 30 és 38 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Tegnap volt 18 éve annak, hogy Lady Gaga megjelentette első szólóalbumát, a The Fame címűt, és rajta található két kislemezek a Just Dance-nek, illetve a Poker Face-nek köszönhetően minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy azonnal világhírű lett. Egy harmadik, a Paparazzi érkezik hamarosan itt a Best FM-en.
2: Ez a Night Shift a Best FM.

Best FM a legjobb zenék pár pillanat, és megidézzük az 1999-es nyarat. És az 1999-es nyári szabadtéri szórakozó helyek hangulatát, mert hogy bárhova mentünk azon a nyáron, a Negrocánféle Cadavez és Salome de Bahiától az Outro Lugar biztos, hogy legalább egyszer esténként felcsendült, de előtte itt van a The Lunis.

Best FM, a legjobb zenék, meg volt a 9 Madison Square Garden-beli koncert. Még egy picikét pihennek Bon Jovi-ék, de aztán 8 nap múlva jönnek Európába. Igaz, itt csak összesen 5 koncertet adnak, viszont abból 3 az angliai Wembley stadionban lesz. Have a nice day! Jön a Bon Jovi, itt a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Az ezred forduló környékén ez a kislemez rengeteg filmbe került be betét dalként. Többek között a Csavart be, mint Beckham, Bend It Like Beckham című angol végjátékba is, amelyben többek között Keira Knightley is játszott, meg egy pillanatra David Beckham is feltűnt bennem. Jön Punjabi MC és a Mundial Tuba.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A ponyva reggely legelején, amikor a piti bűnöző házaspár ki akarja rabolni azt az éttermet, ahol éppen Vincent Vegáék reggeliznek, nos akkor hangzik el ez a mondat, hogy Jolanda marad nyugton, vagyis Jolanda Be Cool, innen kapta a nevét az az ausztrál duo, aki indítja az órát, vár is itt a Besten a We Don't Speak Americanoval.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, idén csak Japánban lépett fel Janet Jackson, sehol máshol. 5 koncertet adott ott júniusban. Brutális volt a setlist, 35-38 dal egyetlen koncert alatt, és hát ezt talán mondanom sem kell, hogy ez a most érkező dal is felcsendült, mint ahogy kivétel nélkül mindegyik turnéján felcsendült eddig. A Together Again után ez a második által a legtöbbet játszott dal a koncertjén. That's the way love goes, Janet Jackson érkezik itt a Best FM-en.

Best FM, a legjobb zenék a mai, az augusztus 20-ai rendezvények miatti forgalomkorlátozások nagy részének hamarosan vége szakadt, durván fél óra múlva, de azért van egy-két hely, ahol még holnap is arra kell számítani, hogy autóval nem nagyon lehet megközelíteni, de holnap utánra, 22-ére már egy az egyben visszakapjuk.

Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék, no digiri, semmi kétség. Elérkeztünk a nap végére. Ennyi volt már a Night Shift, holnap péntek, és a Night Shift extrában a mai napot fogjuk majd reprodukálni, szóval akár csak ma, holnap is dance-szel fogunk indítani. 120 percen keresztül jön majd mellé DJ Miller. Most meg a Blackstreet jön, én meg megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.